0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: A levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A jövő évi költségvetés is téma a kormányülésen. Új károsító jelent meg hazánkban. Ma is sok napsütés vár ránk. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a hétvégi erdőbényei kihelyezett kormányülésnek. Kármán András pénzügyminiszter közölte, ősszel benyújtja a kabinet a büdzsétervet.

0: Ezek összeszedésének feltételeit azonban az erdőgazdálkodó határozza meg. Élő fákról vagy cserjékről tilos levágni a lombot és ágakat, és nem szabad álló fát sem kidönteni. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet elsősorban a szőlő ültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta rádióknak Szűcs Csaba, a NIBIH növényvédelmi igazgatója.
1: A nimfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitása és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
0: Megkezdődött a rókák veszettség elleni őszi vakcinázása. Az ország déli és keleti megyében zajlik az immunizálás. A területre kis repülőgépekről vakcinatartalmú csalétket szórnak ki, közölte a NIBIH. Az érintett térségekben a következő két hétben ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Továbbra is kitart a kellemes őszi idő, az ország nagy részén szintén zavartalan lesz majd a napsütés. A déli szél is csak néhol élénkülhet meg, 23 és 27 fok közötti hőmérsékletekre készülhetünk. Holnap kevés fátyolfelhő érkezhet fölénk, de többnyire így is napos időre számíthatunk. Kisebb esőzápor legfeljebb az észak-nyugati határnál fordulhat elő. Továbbra is mérsékelt marad a légmozgás, a friss hajnalt követően 21 és 26 fok közötti csúcsokat mérhetünk majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Rádió 98 FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Volt egy álmom, egy szörnyű látomás.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ma van az állatok világnapja. Nem épül elektrolitgyár a megye székhely határában. Gyorsabbá vált a laborvizsgálat a Hetényi Géza kórházban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Még több nehéz sorsú, tehetséges gyermek kaphat támogatást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíjpályázata az összefogásnak köszönhetően folytatódhat, sőt, a korábbi 100 helyett csaknem 170 mély szegénységben élő gyermeket segít.

0: jelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
1: A jelentkezési határidő október 18-a. A részleteket a gyermekmentő honlapján találják. Idei harmadik győzelmét szerezte meg a szolnoki Dózsa vízilabda csapata az OB1-es bajnokságban, számolt be róla a szoljon.hu. A szolnoki együttes a fiatal játékosokból álló UVS-e otthonában ugrott medencébe, és nagy különbséggel 21-4-re nyerte meg a találkozót. A mérkőzésre a budapesti Hajós Alfréd nemzeti sportuszodában került sor. A szolnoki Dózsa számára ezzel tovább folytatódott a bajnokság, kiszereplés, és a csapat újabb fontos győzelemmel gyarapította pontjainak számát. Az UVS-e ezúttal nem tudta megszorítani a vendégeket, akik végig eredményesen játszottak, és végül magabiztos különbséggel zárták az összecsapást. A szolnokiak így harmadik alkalommal örülhettek győzelemnek az idei OB1-es sorozatban. A szolnokiak véleményét is várják a város felülvizsgált klímastratégiájáról. A szolnoki napló beszámolója szerint a lakosságnak lehetősége van arra, hogy észrevételeket és javaslatokat fogalmazzon meg a dokumentummal kapcsolatban. A véleményeket október 10-én 16 óráig várják. A felülvizsgálat célja, hogy a város klímastratégiája a jelenlegi helyzethez és a következő időszak feladataihoz igazodjon. A lakossági észrevételek azért is fontosak lehetnek, mert a klímaváltozással kapcsolatos intézkedések a város mindennapi működését és a szolnokiak életkörülményeit is érinthetik. Az észrevételeket egy online elérhető adatlapon keresztül lehet benyújtani. A város ezzel lehetőséget biztosít arra, hogy a felülvizsgált stratégia kialakításában a helyben élők tapasztalatai és javaslatai is megjelenjenek. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kapóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, elsősorban a szőlőültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A nimfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
1: A károsítóról képek és további információk a Nébih honlapján érhetők el. Nem épül elektrolitgyár Szolnok határában. Erről számolt be a Szolnoki Napló. A téma az elmúlt időszakban a város közéletében is előkerült. Az elektrolitgyár esetleges megjelenésével kapcsolatban ugyanis több alkalommal szóba került a beruházás lehetséges hatása. Az elektrolitgyárak működéséről a városban korábban intenzív lakossági vélemények és politikai nyilatkozatok is megjelentek. A portál rámutatott: a kérdés különösen azért váltott ki figyelmet, mert egy ilyen jellegű ipari beruházás a környezetre, a közlekedésre és a város gazdasági életére vonatkozóan is felvethet szempontokat. A mostani közlések alapján azonban a Szolnok határába tervezett elektrolitgyár nem valósul meg, fogalmaztak. Szolnoki diák kapta meg az idei civil kurázsi díjat, amelyet a svéd Raoul Wallenberg Akadémia ítél oda fiataloknak a bátor helytállásért és az önzetlen segítség nyújtásért, számolt be róla a Szolnoki TV. Az elismerést Jó Anna és tanára Kollár Angelika személyesen vette át Stockholmban. A díj olyan fiatalokat ismer el, akik saját környezetükben vagy közösségükben valamilyen módon kiálltak másokért, segítséget nyújtottak vagy példát mutattak felelősségvállalásból. Az idei elismerés azért is különleges, mert a szolnoki diák teljesítményét nem csak helyben, hanem nemzetközi szinten is értékelték. A civil kurázsi díj évről évre a bátor helytállás és az önzetlen segítségnyújtás fontosságára hívja fel a figyelmet. A szolnoki

0: díjazott így egy olyan elismerésben részesült, amelynek középpontjában a fiatalok társadalmi felelősségvállalása áll. Ma van az állatok világnapja. Ezt minden évben, október 4-én, Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentjének napján ünneplik. Idén is országszerte számos programmal várják az állatbarátokat. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője a világnap kapcsán a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet.
1: Nagyon sok az olyan felelőtlen szaporulat, vagy felelőtlen örökbefogadás, felelőtlen vásárlás, ami a örömteli pillanat után a szürke hétköznapokban unott terhet jelent, és nincs megfelelő tartási helynek, nincs megfelelő anyagi fedezet, illetve nincs is megfelelő ismeret az állattartásához. Hát mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon, önálló életre képtelenek, a megóvások mindig az ember feladata. És ezért is fontos, hogy az ember, a gazda oda kell, hogy figyeljen az állatokra, hiszen nélküle nem lesz megfelelő a tartási mód.
0: Új laboratóriumi rendszert adtak át a Szolnoki Hetényi Géza kórházban, amely gyorsabb és szélesebb körű diagnosztikát tesz lehetővé, számolt be róla a Szolnoki TV. A fejlesztés egyik fontos eleme, hogy a levett vérminták elemzését automatizált módon, emberi érintés nélkül is el lehet végezni. Ez a laboratóriumi munkafolyamatok gyorsítását és a vizsgálatok pontosabb, hatékonyabb elvégzését is segítheti. Az új rendszernek köszönhetően szélesebb körű diagnosztikai lehetőségek állnak rendelkezésre a kórházban. Bővítette a rendszeres és felügyelt úszás lehetőségeit a Szolnoki Sportcentrum sportiskola, számolt be róla a Szolnoki TV. A program óvodai kereteken belül úszásoktatást, a szenior korosztály számára pedig szakemberek irányítása mellett biztosít úszási lehetőséget. A Szolnok TV beszámolója szerint a Tiszaligeti fürdő megnyitásával a téli hónapokban is lehetőség nyílt arra, hogy a sportág oktatása és gyakorlása folytatódjon. Az ország nagy részén ma is marad a napos idő. Az északnyugati megyékben megélénkülhet a déli eszél. Holnap sok fátyol felhő érkezik fölénk, a nyugati tájakon megvastagodhat a felhőzet. Kis eső vagy zápor esetleg a nyugati, északnyugati határnál fordulhat elő. A nappali maximum hőmérséklet 25-26 fok lehet, éjjel 2-3 fokot is mérhetünk.
2: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, október 4-e van, vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a pop királynője Madonna, de zenél majd nekünk a No Doubt, a kezdés pedig George Ezraé. A Budapesttel kívánok mindenkinek kellemes ébredést és jó rádiózást.
2: Best

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Just the Girl, a No Doubt-tól. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Egyébként a No Doubt egykori szupersztárja, Gwen Stefani, tegnap ünnepelte a születésnapját, utólag is Isten értesse, és hamarosan hozok minden információt a mai napról, de addig is szóljanak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Christina Aguilera, Jen in the Battle-el hamarosan, a folytatás pedig Madonnáé, a pop királynőjé. Jön a Music ide a Bestre!
1: Hey, Mr. DJ! Put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek, Krisztina Aguirre-val ébredhettünk, ez volt a Jenny in the Battle. Október 4-e van vasárnap, a névnaposok, a Ferencek és a Hajnalkák, a születésnaposok között Dakota Johnson-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Az állatok világnapja van a mai napon, 1931 óta ünnepeljük, Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentjének emléknapja alkalmából. Ezen a napon 1582-ben 13. Gergely pápa bevezette a Gergely naptárt, és a korábbi csillagászati csúszások kiigazítása miatt érdekes helyzet állt elő, ugyanis másnap rögtön október 15-ére lehetett ébredni. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, és hamarosan fényderül majd, hogy mik lesznek a mai reggel témái. Rön egy rövid szünet, aztán a hangulat felelős Lady Gaga lesz, a Hold My Hand-el ébredhetünk majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. Sima győzelmet aratott a szolnoki Dózsa. Fókuszban a felülvizsgált klímastratégia. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíjpályázata az összefogásnak köszönhetően folytatódhat, sőt, a korábbi 100 helyett csaknem 170 mély szegénységben élő gyermeket segíthet tanulmányai során, mondta rádiónknak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
2: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
1: A jelentkezési határidő október 18-a. A részleteket a gyermekmentő honlapján találják. Idei harmadik győzelmét szerezte meg a szolnoki Dózsa vízilabda csapata az OB1-es bajnokságban, számolt be róla a szoljon.hu. A szolnoki együttes a fiatal játékosokból álló UVS-e otthonában ugrott medencébe, és nagy különbséggel 21-4-re nyerte meg a találkozót. A mérkőzésre a budapesti Hajós Alfréd nemzeti sportuszodában került sor. A szolnoki Dózsa számára ezzel tovább folytatódott a bajnoki szereplés, és a csapat újabb fontos győzelemmel gyarapította pontjainak számát. A szolnokiak így harmadik alkalommal örülhettek győzelemnek az idei OB1-es sorozatban. A szolnokiak véleményét is várják a város felülvizsgált klímastratégiájáról. A szolnoki napló beszámolója szerint a lakosságnak lehetősége van arra, hogy észrevételeket és javaslatokat fogalmazzon meg a dokumentummal kapcsolatban. A véleményeket október 10-én 16 óráig várják. Az ország nagy részén ma is marad a napos idő. Az északnyugati megyékben megélénkülhet a déli eszél. Holnap sok fátyol felhő érkezik fölénk, a nyugati tájakon megvastagodhat a felhőzet. Kis eső vagy zápor esetleg a nyugati, északnyugati határnál fordulhat elő. A nappali maximum hőmérséklet 25-26 fok lehet, éjjel 2-3 fokot is mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Maroon 5 és a She Will Be Loved, velük ébredhettünk, szép reggelt mindenkinek, ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után egy repülőgépre látogatunk el, ami Tel Avivba tartott, és összeverekedtek rajta a pilóták, 5000 métert is zuhant ez a repülőgép a magasban, úgyhogy jönnek a részletek, hát ez elég érdekes, aztán 8 óra után pedig a pop divájával, Madonnával fogunk foglalkozni, aki történelmet írt az idei MTV Video Music Awards gáláján. Jönnek a részletek erről is, és természetesen 9 óra után a sport nem maradhat el, a portugál válogatotthoz látogatunk el, és jön Cristiano Ronaldo, aki csak úgy egyszer csak otthagyta az edzést, és a válogatottat bepattant a magángépébe is elhúzott, és még a portugál miniszterelnök is belekeveredett ebbe az ügybe, úgyhogy jönnek erről is a részletek, na meg a legjobb zenék az ébredés, és a napirítás mellé a Pussycat Dolls csapatával folytatom, jön a Hash Hash most ide a Bestre.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán 7 óra után irány egy repülőgépjárat, ami Tel Avivbe tartott, de nem ez az érdekes, hanem az, hogy összeverekedtek rajta a pilóták, és 5000 métert is zuhant a gép eközben. Úgyhogy jön minden részlet erről, na meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Dezri és a Live például már biztos, hogy itt lesz velem a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca, nem épül elektrolitgyár a megye székhely határában. Civil kurázsi díjat kapott egy szolnoki diák. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, elsősorban a szőlőültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is.

0: bűncselekménynek minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
1: A károsítóról képek és további információk a Nébih honlapján érhetők el. Nem épül elektrolitgyár Szolnok határában. Erről számolt be a Szolnoki Napló. A téma az elmúlt időszakban a város közéletében is előkerült. Az elektrolitgyár esetleges megjelenésével kapcsolatban ugyanis több alkalommal szóba került a beruházás lehetséges hatása. Az elektrolitgyárak működéséről a városban korábban intenzív lakossági vélemények és politikai nyilatkozatok is megjelentek. A kérdés különösen azért váltott ki figyelmet, mert egy ilyen jellegű ipari beruházás a környezetre, a közlekedésre és a város gazdasági életére vonatkozóan is felvethet szempontokat. Szolnoki diák kapta meg az idei civil kurázsi díjat, amelyet a svéd Raoul Wallenberg Akadémia ítél oda fiataloknak a bátor helytállásért és az önzetlen segítség nyújtásért, számolt be róla a Szolnoki TV. Az elismerést Jó Anna és tanára Kollár Angelika személyesen vette át Stockholmban. Az ország nagy részén ma is marad a napos idő. Az északnyugati megyékben megélénkülhet a déli eszél. Holnap sok fátyol felhő érkezik fölénk, a nyugati tájakon megvastagodhat a felhőzet. Kis eső vagy zápor esetleg a nyugati, északnyugati határnál fordulhat elő. A nappali maximum hőmérséklet 25-26 fok lehet, éjjel 2-3 fokot is mérhetünk.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Összeverekedtek a pilóták, 5000 métert zuhant egy Tel Avivba tartó repülőgép. Jönnek a részletek, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Október 4-e vasárnap van, elmúlt 7 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szép reggelt, indulunk a Two Black-kel és Soul of Waves of Love. Rádiózunk együtt délig.
2: Best FM, a legjobb zenék.

0: a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom. Bár csak egyszer

Best FM a legjobb zenék, összeverekedtek a pilóták, 5000 métert zuhant egy Tel Avivba tartó repülőgép. A Dubajból Tel Avivba tartó mintegy 180 utas szállító járatán a pilóták közötti fizikai konfliktus miatt a gép percek alatt drasztikus magasságvesztés szenvedett el, és végül Szaúd-Arábiában hajtott végre kényszerleszállást. A Flight Radar adatai alapján a repülőgép kevesebb mint 5 perc alatt mintegy 5200 métert zuhant, majd a magasság többször drasztikusan ingadozott. A verekedés közben az egyik pilóta tévedésből a gépeltérítés jelző 7500-as fészjelző kódot nyomta meg, a személyzet pedig percekig nem reagált a földirányításnak. A riasztás miatt az izraeli légierő vadászgépeket is indított a helyszínre. Az izraeli hatóságok terrortámadás és a szándékos gépzuhanás öngyilkosság kísérletét gyanúját is vizsgálják. A túlélők beszámolói szerint a fülkében késelés történt, a támadót pedig a személyzet segítségével sikerült megfékezni. A gép végül biztonságosan landolt az észak-nyugat Szaúd-Arábiában Tabuk repülőterén. Bár a két ország között nincs hivatalos diplomáciai kapcsolat, a 174 utast, köztük 24 gyermeket a terminálba kísértek, ahol biztonságban megvárhatták a Tel Avivba tartó mentesítő járatot. Hát nagyon durva, hogy ez megtörténhet, nem is hallottam még ilyenről. Nagy szerencse, hogy nem történt tragédia, és mindenki épségben van, és nagyon remélem, hogy lesz ennek valami komoly fejleménye, hogy ilyen ne fordulhasson elő többször. A legjobb zenéket hozom most az ébredés és a napindítás mellé a folytatásban. Itt lesz velem a Brand New Heavies és a Sometimes majd hamarosan, de most Justin Timberlake dalát indítom. Ez a Can't Stop the Feeling most itt a Besten. I got

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, a Melody Makerrel ébredhettünk, szép reggelt kívánok mindenkinek, október 4-e vasárnap van, a névnaposok a Ferencek és a Hajnalkák, a születésnaposok között pedig Dakota Johnson-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, ezen a napon van az Állatok Világnapja, és 1882-ben 13. Gergely pápa ezen a napon vezette be a Gergely naptárt, az ő nevéhez fűződik, a korábbi csillagászati csúszások kiigazítása miatt érdekes helyzet állt elő, másnap rögtön október 15-ére ébredtek az emberek. Hát ez most igazán furcsa lenne, hogyha belegondolunk, de hát nyilván ezért vannak a szökő évek, hogy ezt szépen helyre tegyék. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé, ugyanis a hírek után majd Kim Mázel érkezik, és a Young Hearts Run Free!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ma van az állatok világnapja. Gyorsabbá vált a laborvizsgálat a Hetényi Géza kórházban. Új lehetőségeket kínálnak az úszóknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ma van az állatok világnapja. Ezt minden évben, október 4-én, Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentjének napján ünneplik. Idén is országszerte számos programmal várják az állatbarátokat. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője a világnap kapcsán a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet.
2: Nagyon sok az olyan felelőtlen szaporulat, vagy felelőtlen örökbefogadás, felelőtlen vásárlás, ami a örömteli pillanat után a szürke hétköznapokban unott terhet jelent, és nincs megfelelő tartási helynek, nincs megfelelő anyagi fedezet, illetve nincs is megfelelő ismeret az állattartásához. Hát mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon, önálló életre képtelenek, a megóvások mindig az ember feladata. És ezért is fontos, hogy az ember, a gazda oda kell, hogy figyeljen az állatokra, hiszen nélküle nem lesz megfelelő a tartási mód.
1: Új laboratóriumi rendszert adtak át a szolnoki Hetényi Géza kórházban, amely gyorsabb és szélesebb körű diagnosztikát tesz lehetővé, számolt be róla a Szolnoki TV. A fejlesztés egyik fontos eleme, hogy a levett vérminták elemzését automatizált módon, emberi érintés nélkül is el lehet végezni. Ez a laboratóriumi munkafolyamatok gyorsítását és a vizsgálatok pontosabb, hatékonyabb elvégzését is segítheti. Az új rendszernek köszönhetően szélesebb körű diagnosztikai lehetőségek állnak rendelkezésre a kórházban. Bővítette a rendszeres és felügyelt úszás lehetőségeit a Szolnoki Sportcentrum sportiskola, számolt be róla a Szolnoki TV. A program óvodai kereteken belül úszásoktatást, a szenior korosztály számára pedig szakemberek irányítása mellett biztosít úszási lehetőséget. A Szolnok TV beszámolója szerint a Tiszaligeti fürdő megnyitásával a téli hónapokban is lehetőség nyílt arra, hogy a sportág oktatása és gyakorlása folytatódjon. A kezdeményezés így több korosztály számára kínál rendszeres mozgási lehetőséget. Az ország nagy részén ma is marad a napos idő. Az északnyugati megyékben megélénkülhet a déli eszél. Holnap sok fátyol felhő érkezik fölénk, a nyugati tájakon megvastagodhat a felhőzet. Kis eső vagy zápor esetleg a nyugati, északnyugati határnál fordulhat elő. A nappali maximum hőmérséklet 25-26 fok lehet, éjjel 2-3 fokot is mérhetünk.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Compact Disco és a Feel the Rain. Szép reggelt kívánok mindenkinek. 2 óra témánk hátra van még a mai nap reggeléből. 8 óra után Madonnával fogunk foglalkozni hamarosan. Nem mondom el, hogy mivel kapcsolatban, azt majd csak az óra végén fogom lelőni. Aztán 9 óra után pedig a sportvilágába látogatunk el. Cristiano Ronaldo váratlanul otthagyta a portugál válogatottat. Azóta játszott is egy meccset a portugál válogatott nélküle. Jön minden részlet erről, és természetesen a legjobb zenék is ebből az órából van még bőven hátra. Úgyhogy a Jamiroquai biztos, hogy itt lesz velem, na meg most a Kiss Me a folytatásba.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 8 óra lesz, aztán érkezik Madonna méghozzá azzal, hogy az MTV Video Music Awards gáláján besöpört egy csomó díjat. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a D-Light és a Groove in Your Heart a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. Sima győzelmet aratott a szolnoki Dózsa. Fókuszban a felülvizsgált klímastratégia. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíjpályázata az összefogásnak köszönhetően folytatódhat, sőt, a korábbi 100 helyett csaknem 170 mély szegénységben élő gyermeket segíthet tanulmányai során, mondta rádiónknak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
2: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
1: A jelentkezési határidő október 18-a. A részleteket a gyermekmentő honlapján találják. Idei harmadik győzelmét szerezte meg a szolnoki Dózsa vízilabda csapata az OB1-es bajnokságban, számolt be róla a szoljon.hu. A szolnoki együttes a fiatal játékosokból álló UVS-e otthonában.

0: Lehetősége van arra, hogy észrevételeket és javaslatokat fogalmazzon meg a dokumentummal kapcsolatban. A véleményeket október 10-én 16 óráig várják. Az ország nagy részén ma is marad a napos idő. Az északnyugati megyékben megélénkülhet a déli eszél. Holnap sok fátyol felhő érkezik fölénk, a nyugati tájakon megvastagodhat a felhőzet. Kis eső vagy zápor esetleg a nyugati, északnyugati határnál fordulhat elő. A nappali maximum hőmérséklet 25-26 fok lehet, éjjel 2-3 fokot is mérhetünk.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Madonna tarolt az idei MTV Video Music Awards gáláján. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Jön a Sugar Babes például a Hole in the Head-del, na meg Flo Rida-jé a kezdés. A Good Feeling-gel kívánok mindenkinek, szép reggelt!
1: Best FM

Best FM a legjobb zenék megrendezték Los Angelesben az MTV Video Music Awards gáláját, a zenei díját adó legfőbb nyertesei pedig a 7 elismeréssel gazdagodó Madonna, valamint az MTV Video Music Awards történetének legtöbbet díjazott előadójává előlépő Taylor Swift voltak. A pop királynője kapta a legtöbb, összesen 7 elismerést az estén, közöttük az év előadóját és a legjobb dance videót. Az énekesnő nyitotta meg a showt csak úgy, mint 1984-ben, és ezt fel is idézte a fellépésén, a színpadon pedig csatlakozott hozzá Sabrina Carpenter, és elénekeltek együtt egy dalt. Taylor Swift pedig 3 új trófeával megelőzte az eddigi 30 díjjal csúcstartó Beyoncé-t, így a díjátadó történetének egyik legsikeresebb előadója lett. Megnyerte az év videoklipjének járó díjat, amelyet nemrég elhunyt country legendának Dolly Partonnak ajánlott, ő vehette át elsőként az újonnan alapított Artist Director Awardot, övé lett a legjobb rendezés díja is, emellett a gálán mutatta be legújabb Dakota Johnson és Colin Farmer főszereplésével készült videoklipjét. És végül elkelt az életműdíj is, méghozzá Nirvana vihette haza. 2003 óta ők az első együttes, amely megkapta ezt a történelmi jelentőségű elismerést. A legjobb zenékkel pedig most folytatom az ébredést és a napindítást. Se Taylor Swift, se Madonna, se a Nirvana nem érkezik, de itt lesz velem Melanie C és a Never Be The Same Again, na meg a Sugar Babes és a Hole In The Head most itt a

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Szikora Róbert és a Valmár közöse, a Balatoni Lány. Szép napot kívánok mindenkinek, vagyis inkább szép reggelt. Október 4-e van, vasárnap. A névnaposok a Ferencek és a Hajnalkák, a születésnaposok között pedig Dakota Johnson-t köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van az Állatok Világnapja, és 1882-ben 13. Gergely pápa ekkor vezette be a Gergely naptárt, ami az ő nevéhez fűződik, a korábbi csillagászati csúszások kiigazítása miatt érdekes helyzet állt elő, ugyanis másnap rögtön, október 15-ére ébredtek az emberek. A legjobb zenékre mi meg ébredünk tovább, csak tartunk egy rövid szünetet, és a Spin Doctors érkezik, és a Two Pincis.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca, nem épül elektrolitgyár a megye székhely határában. Civil kurázsi díjat kapott egy szolnoki diák. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kabóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, elsősorban a szőlőültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
2: A nimfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen a másodlagos kórokozók, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
1: A károsítóról képek és további információk a Nébih honlapján érhetők el. Nem épül elektrolitgyár Szolnok határában. Erről számolt be a Szolnoki Napló. A téma az elmúlt időszakban a város közéletében is előkerült. Az elektrolitgyár esetleges megjelenésével kapcsolatban ugyanis több alkalommal szóba került a beruházás lehetséges hatása. Az elektrolitgyárak működéséről a városban korábban intenzív lakossági vélemények és politikai nyilatkozatok is megjelentek. A kérdés különösen azért váltott ki figyelmet, mert egy ilyen jellegű ipari beruházás a környezetre, a közlekedésre és a város gazdasági életére vonatkozóan is felvethet szempontokat. Szolnoki diák kapta meg az idei civil kurázsi díjat, amelyet a svéd Raoul Wallenberg Akadémia ítél oda fiataloknak a bátor helytállásért és az önzetlen segítség nyújtásért, számolt be róla a Szolnoki TV. Az elismerést Jó Anna és tanára Kollár Angelika személyesen vette át Stockholmban. Az ország nagy részén ma is marad a napos idő. Az északnyugati megyékben megélénkülhet a déli szél. Holnap sok fátyol felhő érkezik fölénk, a nyugati tájakon megvastagodhat a felhőzet. Kis eső vagy zápor esetleg a nyugati, északnyugati határnál fordulhat elő. A nappali maximum hőmérséklet 25-26 fok lehet, éjjel 2-3 fokot is mérhetünk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a The Reason-nel ébredhettünk, szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan érkezek majd a sportrovattal, de addig is van még hátra pár zene ebben az órában. Itt lesz Craig David a Seven Days-szel ébresztő felelősként, na meg Ricky Martin és Meja közöse. A Prevailed Emotion-nál folytatom az ébredést és a napindítást. Itt a Best-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig a sportrovat következik, és Cristiano Ronaldónak a hiszti Krisztie jön, hogyha lehet így mondani, bár szerintem kettő között van az igazság, ugyanis összerúgta a Port az új szövetségi kapitánnyal a portugál válogatottnál, és felállt, és otthagyta az edzőtábort. Ez se volt elegáns, meg az se, ahogy bántak vele, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Érkezik majd például Arás és Rebecca közöse, a Temptation.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ma van az állatok világnapja. Gyorsabbá vált a laborvizsgálat a Hetényi Géza kórházban. Új lehetőségeket kínálnak az úszóknak. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Ma van az állatok világnapja. Ezt minden évben, október 4-én, Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentjének napján ünneplik. Idén is országszerte számos programmal várják az állatbarátokat. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője a világnap kapcsán a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet.
2: Nagyon sok az olyan felelőtlen szaporulat, vagy felelőtlen örökbefogadás, felelőtlen vásárlás, ami a örömteli pillanat után a szürke hétköznapokban unott terhet jelent, és nincs megfelelő tartási helynek, nincs megfelelő anyagi fedezet, illetve nincs is megfelelő ismeret az állattartásához. Hát mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon, önálló életre képtelenek, a megóvások mindig az ember feladata. És ezért is fontos, hogy az ember, a gazda oda kell, hogy figyeljen az állatokra, hiszen nélkül nem lesz megfelelő a tartási mód.
1: Új laboratóriumi rendszert adtak át a szolnoki Hetényi Géza kórházban, amely gyorsabb és szélesebb körű diagnosztikát tesz lehetővé, számolt be róla a Szolnoki TV. A fejlesztés egyik fontos eleme, hogy a levett vérminták elemzését automatizált módon, emberi érintés nélkül is el lehet végezni. Ez a laboratóriumi munkafolyamatok gyorsítását és a vizsgálatok pontosabb, hatékonyabb elvégzését is segítheti. Az új rendszernek köszönhetően szélesebb körű diagnosztikai lehetőségek állnak rendelkezésre a kórházban. Bővítette a rendszeres és felügyelt úszás lehetőségeit a Szolnoki Sportcentrum Sportiskola, számolt be róla a Szolnoki TV. A program óvodai kereteken belül úszásoktatást, a szenior korosztály számára pedig szakemberek irányítása mellett biztosít úszási lehetőséget. A Szolnok TV beszámolója szerint a Tiszaligeti fürdő megnyitásával a téli hónapokban is lehetőség nyílt arra, hogy a sportág oktatása és gyakorlása folytatódjon. A kezdeményezés így több korosztály számára kínál rendszeres mozgási lehetőséget. Az ország nagy részén ma is marad a napos

0: tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: A sportrovatban Cristiano Ronaldo és a portugál válogatott konfliktusa. Ronaldo otthagyta az edzőtábort. Jön minden részlet, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Enigma, na meg Wanti és Kulti is, a kezdés pedig Bob Marley-éké. Jön a Jamin, méghozzá egy 90-es remixben, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar. Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar. Ma délután

sé. Állatul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz, s miért rohanok úgy a kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, én

Best FM a legjobb zenék irány, a sportvilága és azon belül foci. Cristiano Ronaldo váratlanul elhagyta a portugál válogatottat. A 41 éves szupersztár a Dánia elleni csütörtöki koppenhágai nemzetek ligája mérkőzés előtt távozott a nemzeti csapat edzőtáborából. A szakmai források szerint elképzelhető, hogy a világrekorder támadó többet nem is lép pályára a portugál válogatottban. Egyébként a meccs alakulása már mint Dánia ellen úgy, hogy Ronaldo nem volt ott, 4-2 lett Portugália javára, és a mai napon folytatódik a Nemzetek Ligája mérkőzés a számukra, Norvégia ellen lépnek pályára. Egyébként az ötszörös aranylabdás a közösségi oldalán közölte, hogy a szövetségi kapitánnyal és az elnökkel folytatott megbeszélések után döntött a távozás mellett, ígérete szerint a megfelelő időben feltárja majd a pontos okokat. A Marca értesülése szerint a nyáron kinevezésre került új szövetségi kapitány George Jesus megállapodott a játékossal, hogy 4-ből 2 meccsen fogja játszatni, bár Wales ellen 67 percet kapott, Norvégia ellen az edző nem cserélte be. A mellőzés követően Ronaldo hétfőn és kedden már nem edzett a csapattal, konfliktus tovább mélyítette a kapitány sajtótájékoztatója, ahol magyarázata és a támadó frusztrációjára tett lekicsinylő megjegyzése végleg felháborította Ronaldót. Bár a játékos korábban jelezte az edzőnek, hogy rábízza a döntést és akár a lelátóról is támogatja a csapatot, a kialakult helyzet miatt végül a távozás mellett döntött. Ronaldo 234 mérkőzéssel és 146 lőtt góllal is világcsúcstartónak számít a válogatott futball történetében. Ennek a karriernek és kapcsolatnak nem így kellett volna, hogy befejeződjön, hanem úgy, mint a Argentínában Lionel Messinek, Ronaldót világ legendává kellett volna nyilvánítani a portugál válogatottnak és szépen elbúcsúztatni. Nem tudom, hogy a 41 éves szupersztár miért ragaszkodott még annyira ahhoz, hogy bizonyítson a válogatott élén. Lehet, hogy neki is egy kicsit jobban el kellett volna ezt a sztorit engednie. Egy biztos, hogy én most nem engedem el azt, hogy a folytatásban a legjobb zenék jönnek még hozzá az ébredés és a napindítás mellé. Ashwaddal megyünk tovább, és szól a Shine most itt a Besten.

Best FM a legjobb zenék. Erről az Enigma dalról nekem mindig az indiánok jutnak eszembe, de lehet, hogy nem is így van. Avril Lavigne-nak egy biztos, hogy a 2000-es évek elején eszébe jutott az, hogy a gördeszkás fiúkról írjon egy dalt, úgyhogy ezzel menjünk tovább. Jön a Skater Boy most ide a Bestre.

Legyek mindig jó, hogy ne ártsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jobb. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsát.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, 10 óra lesz, átlépünk a délelőttbe, de jövünk a legjobb zenékkel, és dübörög a Best hétvége. Itt lesz például velem Molokko és a Sing It Back Majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. Sima győzelmet aratott a szolnoki Dózsa. Fókuszban a felülvizsgált klímastratégia. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíjpályázata az összefogásnak köszönhetően folytatódhat, sőt, a korábbi 100 helyett csaknem 170 mély szegénységben élő gyermeket segíthet tanulmányai során, mondta rádiónknak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
2: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
1: A jelentkezési határidő október 18-a. A részleteket a gyermekmentő honlapján találják. Idei harmadik győzelmét szerezte meg a szolnoki Dózsa vízilabda csapata az OB1-es bajnokságban, számolt be róla a szoljon.hu. A szolnoki együttes a fiatal játékosokból álló UVS-e otthonában ugrott medencébe, és nagy különbséggel 21-4-re nyerte meg a találkozót. A mérkőzésre a budapesti Hajós Alfréd nemzeti sportuszodában került sor. A szolnoki Dózsa számára ezzel tovább folytatódott a bajnoki szereplés, és a csapat újabb fontos győzelemmel gyarapította pontjainak számát. A szolnokiak így harmadik alkalommal örülhettek győzelemnek az idei OB1-es sorozatban. A szolnokiak véleményét is várják a város felülvizsgált klímastratégiájáról. A szolnoki napló beszámolója szerint a lakosságnak lehetősége van arra, hogy észrevételeket és javaslatokat fogalmazzon meg a dokumentummal kapcsolatban. A véleményeket október 10-én 16 óráig várják. Az ország nagy részén ma is marad a napos idő. Az északnyugati megyékben megélénkülhet a déli eszél. Holnap sok fátyol felhő érkezik fölénk, a nyugati tájakon megvastagodhat a felhőzet. Kis eső vagy zápor esetleg a nyugati, északnyugati határnál fordulhat elő. A nappali maximum hőmérséklet 25-26 fok lehet, éjjel 2-3 fokot is mérhetünk.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Diaz és ment a közöse a méreg, mi pedig nem mérgeskedtünk azon, hogy a baráti társaságba előjött az, hogy milyen jók a kis old school hip-hop zenék. Hát a folytatásban jön ennek jeles képviselője, Tupac és a Changes most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenéka, Destiny's Child volt ez, és a Say My Name. Egy rövid szünet, aztán folytatjuk méghozzá James Morrison-t és Nelly Furtado duettjével. Jön a Broken Strings majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig az utolsó közös órán következik, amiben természetesen még válogattam a legjobb zenék közül. Itt lesz például velem a The Sound Lovers és a Runaway.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Mobilozó autósokat ellenőriznek a jövő héten, tovább bővül a textil gyűjtőhálózat, áradásokkal fenyeget az El Niño Kaliforniában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A vezetés közben mobilozókra csapnak le a jövő héten az utakon. A rendőrök nem csak azokat figyelik, akik egyik kezükben a mobil tartják, hanem azokat is kiszűrik, akik üzenetet írnak, képeket, netán filmet néznek. Ezek mind-mind elvonják a figyelmet a vezetéstől. Egy összeurópai akciós csatlakozik az országos rendőrfőkapitányság. A kezdeményezés célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon. Tovább bővíti országos textil gyűjtőhálózatát a MOHU. A vállalat ingyen ad gyűjtőkonténereket önkormányzatoknak, cégeknek, oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek és más közösségeknek. A tartályok rendszeres ürítéséről és a textil hulladék elszállításáról is térítésmentesen gondoskodik. Országszerte jelenleg 3500 ilyen konténer működik, a szolgáltatást pedig irodaházakban, gyárakban és iskolákban is elérhetővé tennék. A konténerek a MOHU honlapján igényelhetők. Még több nehéz sorsú tehetséges gyermek kaphat támogatást. Folytatódik a Nemzeti Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj programja, amely az összefogásnak köszönhetően idén már csaknem 170 mély szegénységben élő gyermek tanulmányait segítheti a korábbi 100 helyett. A részletekről Edvi Pétert, a szolgálat alapító elnökét kérdeztük.
2: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
1: Kelvin hullámok emelhetik meg a tengerszintet Kalifornia partjainál. A több száz kilométeres óceáni jelenség az El Niño hatására nagy mennyiségű meleg vizet szállít Amerika partjaihoz, és mintegy 15 cm-rel emelheti meg a tengerszintet. A legmagasabb vízállás a téli viharokkal és az erős dagállyal együtt növelheti az áradások és a partpusztulás veszélyeit. Kaliforniában szükségállapotot hirdettek, hogy felkészüljenek a rendkívül erősnek ígérkező El Niño hatásra. Ma továbbra sem mozdul az időjárás, sok napsütésre, száraz időre és legfeljebb kevés magas szintű felhőre számíthatunk. A légmozgás jobbá

kettjében, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, és jönnek a legjobb zenék azért, hogy senki se unatkozzon, legyen szó autóban ülésről, munkáról, vagy éppen konyhában állásról, senkit se fogok hagyni még hozzá a The Sound Lovers társaságába, a kezdés pedig Madonnáé, a Give It To Me-val indulunk, rádiózzunk együtt! Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Curtis és Péli Barna közöse, a Hófehér Jaguár, zseniálisan nyúltak hozzá a srácok a dalhoz. Október 4-e van vasárnap, a névnaposok, a Ferencek és a Hajnalkák, a születésnaposok között pedig Dakota Johnson-t köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, a folytatás pedig Tégdeté, és az oldalukon ott van Lulu, jön a Relight My Fire!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Like a Child, méghozzá Zoo Hacker és Fábián Juli közöse. Szép napot mindenkinek, hamarosan folytatom még a legjobb zenékkel. Justin Timberlake és a Like I Love You jön majd a szünet után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: No, I used to dream about this when I was a little boy. I never thought it would end up this way.
1: Best FM a legjobb zenék, ez volt Justin Timberlake és a Like I Love You. Nekem annyi időm van, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik B. Németh Dia, ővé a stúdió egészen este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift. Vasárnap se leszünk nélkülük, méghozzá 2 óra mixel indulunk, mint ahogy egyébként mindig. White Boy mellé ma Németh érkezik, úgyhogy a Lounge mixé a főszerep, utánuk pedig Big Falvi Tamás vár mindenkit éjfélig. A mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig. Mindenkinek kívánok kellemes délutánt, jó rádiózást, jó étvágyat a vasárnapi ebédhez. És utoljára indítom a Unikot, ez a Füstláng nélkül, visszhal, szép vasárnapot!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megérkezett az ősz eddigi leghidegebb hajnala. 6 településen tartanak ma választást, orvosnak adta ki magát a milliárdos csaló. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az ősz eddigi leghidegebb hajnalára ébredt ma az ország. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason mínusz 3 fokot mértek, miközben a Baranya megyei Bodán 14 fokig hűlt le a levegő. A hungoromet szerint a napos már-már nyárias nappalokat derült és csípős éjszakák követik, ezért több helyen is meghaladhatja a 20 fokot a napi hőingás. Zabarban szombat és vasárnap között több mint 26 fokos különbséget mértek. Tegnap Baja volt a legmelegebb, ahol csaknem 26 fokig emelkedett a hőmérséklet. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartós anticiklonok miatt a csapadékot hozó frontok rendre elkerülték az országot, a forróságban pedig a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban számíthatunk-e hasonló szélsőségekre, Simon Gergőt, a Hungarometer osztályvezetőjét kérdeztük.
2: Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
1: 6 településen járulhatnak ma az urnákhoz a választók. Gersekaráton és Porcsalmán a képviselőtestület feloszlatása miatt polgármestert és önkormányzati képviselőket is választanak, olyan pedig a korábbi település vezető lemondása után keresnek új polgármestert. Kumbaracson, Nagykátán és Budaörsön képviselői helyek sorsáról döntenek. Budaörsön megismétlik a szeptemberi szavazást, mert akkor a két legtöbb voksot szerző jelölt egyaránt 171 szavazatot kapott. A választóhelyiségek este 7 óráig tartanak nyitva. Aranyozott luxusautóra is költött a csalásból egy texasi klinika tulajdonos. A férfi orvosnak adta ki magát, intézményei pedig átszámítva mintegy 8,2 milliárd forint értékben számláztak ki el nem végzett vagy indokolatlan kezeléseket az amerikai katonák egészségügyi rendszerének. Ebből több mint 5 milliárd forintot ki is fizettek. Az esküdtszék 9 vádpontban mondta ki bűnösnek a férfit. Ma még maradhat a napsütésé a főszerep, legfeljebb vékony fátyolfelhők szűrhetik időnként a fényt. Csapadék nem valószínű, a szél is többnyire mérsékelt maradhat, csak északnyugaton élénkülhet meg. Délután 23 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint holnaptól szerdáig továbbra is jobbára napos, száraz időre készülhetünk, 20-26 fok közötti csúcsokkal. Úgy tűnik, csütörtökön aztán nyugat felől vastagabb felhők érkezhetnek, és eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szuper hétvégét mindenkinek, indul is a BESZ délután, hiszen délmúlt néhány perccel október 4-e van. Én B. Németh Dia vagyok, és ma is egész nap játszom a legjobb zenéket. Köztük itt lesz Pink és a Family Portrait, hamarosan Vastag Tamás is énekel. Most pedig kezdünk a Move Your Body-val, az amerikai Nina Sky R&B duó. Indítja már is a délután.
0: BESZ FM.

Mert a FM a legjobb zenék. 23-27 fok közötti értékeket mérhetünk most az országban. Az előrejelzések szerint pedig északnyugat felől szakadozott felhősáv érkezett holnap. Csapadék nem valószínű, az északnyugatira, nyugatira forduló szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban hűvös lesz ugyancsak, mint eddig is, 0 és 12, délután pedig 21 és 26 fok között alakul majd.

0: Best FM a legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk. A 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat ezért útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Törökszent Miklós térségében is érdemes figyelni, a 4-es főúton a 114-es kilométernél aszfaltoznak, a körforgalom környezetében félpályás lezárás okozhat kisebb fennakadást, torlódást. A 6-os főúton Szekszár térségében a 140-es, 160-as kilométer között az útmenti növényzetet gondozzák, Pécs belterületén a 194-es kilométernél egy kapubejárót építenek át, a munkaterületnél egy sávot le is zártak, és 30 km/órás sebességkorlátozást vezettek be. A 11-es főúton Visegrád és Dunabogdán között pedig a 39-es kilométernél egy buszmegálló utasváróját építik át. A munkaterület mellett útszűkületre kell számítani. Bárki bármit lát, várom a számunk 20-55-55-155. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Mm-hmm.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Gyorsan szalad az idő, hiszen már itt is van az egy óra, úgyhogy meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán hozom majd Daniel Figergő és az utazók slágerét is. Az egyedül ébredek, és segíts, itt lesz, úgyhogy szuper lesz a folytatás is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több pénz jutott az időjárási károk enyhítésére. Megújulhatnak a budapesti kikötők. Égi randevút láthatunk hajnalban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Csak nem 64 milliárd forinttal több támogatást kaptak a mezőgazdasági termelők az első fél évben, mint egy évvel korábban. Az Agrár Közgazdasági Intézet összesítése szerint agrár- és vidékfejlesztési célokra 666 milliárd forintot fizettek ki. Az összeg kétharmadát a magyar költségvetés, egyharmadát uniós források fedezték. A legtöbb támogatás a szántóföldi növénytermesztéshez és az állattenyésztéshez került. Az időjárás okozta károk enyhítésére több mint 45 milliárd forintot folyósítottak. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az e-áfa rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és mi érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az áfa bevallás. A részletekről Linzmeier Szilviát, az Adóhatóság kommunikációs főosztály vezetőjét kérdeztük.
2: A NAV egy kérdőívet tett közzé, kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az e-áfa rendszer. 2000 vélemény beérkezett, ezek kiértékelése jelenleg is folyamatban van.
1: Közösen fejleszti a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és kikötőit. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a két fél fele-fele arányú tulajdonában álló társaság egységesítheti a jelenleg megosztott kikötői rendszer. A meder használat most az államhoz, a partok használata pedig a fővároshoz tartozik. A rövid szerződések miatt azonban elmaradtak a fejlesztések. A folyami hajózásból származó nyereséget a rakpartok rendezésére és a Duna közösségi hasznosítására fordítanák. Érdemes lesz holnap hajnalban az ég felé nézni, egymás közelében láthatjuk a Holdat és a Marsot. A páros éjjel egy óra után bukkan fel a keleti égbolton, majd pirkadatig látszólag egyre közelebb kerül egymáshoz. Reggel 6 óra körül már alig több mint egy teli holnyi távolság választja el a két égi testet. A közelükben a jászolhalmaz is feltűnhet, feltéve ha derült marad az ég. Ma továbbra sem mozdul az időjárás, sok napsütésre, száraz időre és legfeljebb kevés magas szintű felhőre számíthatunk. A légmozgás jobbára gyenge vagy mérsékelt maradhat, délután be

0: énekel a Grammy-díjas jamaikai-amerikai előadóval, aki a becenevét a Scooby-Doo rajzfilm Bozon karaktere után kapta a barátaitól a rakoncátlan haja miatt. Az egyik legismertebb slágere már itt is van, szól az Angel, a Besten.
1: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Miami, South Beach, bringing the heat,

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: 1975, we brought you an album with a song.

Best FM-e legjobb zenék, egy jól megválasztott szemüvegkeret legalább annyira öltöztet, mint egy szép cipő, táska vagy ékszer. A 2026-os trendek alapján most inkább a feltűnőbb egyedi darabok hódítanak, míg ugye egy kendőt és egy fülbevalót bármikor váltogathatunk. A dioptriás szemüveg minden helyzetben velünk van, ráadásul központi helyen az arcunkon viseljük. A formája, vastagsága és színe ezért alapvetően befolyásolhatja az összhatást. A szemüveg a high fashion és a popkultúra meghatározó elemévé vált, és egyre inkább az önkifejezés egyik fő eszköze, ami messze túlmutat a látásjavító eszköz mi voltán. Sokan már nem csak egy szemüveget viselnek, az öltözékükhöz igazítják a különböző színű formájú kereteket, egyébként nekem is van egy szemüvegem, de csak azért vettem, mert megszűri a kék fényt, hiszen én ugye rengeteget ülök monitor előtt, de hát nem volt mindegy, hogy miért választok. Én például az ilyen kicsit szögletes, macskásabb, fekete keretű szemüveget választottam, szerintem egyébként ez passzol a legjobban az én arc formámhoz. Na de a 2026-os trendek egyik érdekessége, hogy nincs egyetlen uralkodó forma. Egyszerre vannak jelen a látványos, mint az alig észrevehető keretek, így mindenki megtalálja a stílusához megfelelő darabot. Ha a kifutókat nézzük, akkor leginkább a túlméretezett pilóta, ovális kerek, macska szem, keskeny és keret nélküli szemüvegek tűntek fel. Az oversize formák között egyre több a fémkeretes változat, miközben a 90-es és 2000-es éveket idéző keret nélküli modellek is velünk maradtak, és hogyha már ezt az időszakot említettem, hát szóljanak továbbra is a 90-es, na meg a 2000-es évek legjobb slágerei itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, autósok, figyelem, útinfokkal folytatjuk. Az egyes főúton például Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani, és nagyon kell figyelni az 56-os és az 57-es kilométer között is az M1-es autópálya Tatabánya centrum csomópontja közelében, ugyanis zajvédő falépítés miatt korlátozzák a forgalmat. November végéig útszükület lassítja a közlekedést. Budaörs és Biatorbágy között pedig a 3-as kilométertől egészen az 5-ös kilométerig a buszmegállókat újítják fel vagy építik át. A munkaterületeknél útszükületre és 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Ami pedig a 3-as főutat illeti, Gyöngyös térségében az M3-as autópálya csomópontjánál építési munkát végeznek, így aztán a 73-as kilométer és a 74-es kilométer között útszükület mellett engedik a járműveket. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, itt a 2 óra, úgyhogy jönnek is a legfrissebb hírek, aztán hozom majd a Hősök dalát is. Ez lesz a játszunk, és felcsendül perceken belül Alex Gaudino és Crystal Waters közöse.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fejlesztik a Duna-Budapesti partszakaszát. Szállodák stabilan, magánszállások mínuszban. Jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Még néhány napig kitart az indián nyár, a hét második felében azonban markáns lehűlés érkezik. Csütörtökön nyugat felül megvastagszik a felhőzet, egyre több felé várható eső zápor, helyenként zivatar, és az erős szél is feltámad. Pénteken jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután már csak 15 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk. További infók az időjárásról a hírblokk végén hallhatók. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és kikötőit. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, jelenleg a meder használat az állam, a part használat Budapest kezében van. A rövid távú kikötői szerződések miatt pedig elmaradtak a fejlesztések. A tervek szerint egy fele-fele arányban állami és fővárosi tulajdonú társaság kezelni egységesen a rendszert. A hajózásból származó nyereséget a rakpartok és környezetük rendezésére, valamint élhetőbb közterületek kialakítására fordítanák. Második világháborús légvédelmi repeszgránátot találtak járókelők a Margit-szigeten. A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint a sérült gyújtószerkezetű 8 cm-es robbanótest mellett 3 stabilizátor szárny is előkerült. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére 200 méteres körzetben lezárta és kiürítette a területet. A korlátozást azóta feloldották. A tűzszerészek a gránátot elszállították és megsemmisítik. Szombaton a Szabadsághídnál is világháborús robbanótest került elő. Ketté szakadt a hazai szálláspiac, miközben a szállodák tartották magukat a nyáron, a magánszállásoknál jóval kevesebb vendég éjszakát mértek. Augusztusban a hotelekben közel 3 millió éjszakát töltöttek a vendégek, nagyjából ugyanannyit, mint egy éve. A magán és egyéb szálláshelyeken viszont csaknem 12%-os volt a visszaesés. Budapesten még látványosabb a különbség, a szállodák 6% feletti pluszt hoztak, míg a magánszállások forgalma 27%-kal zuhant. A szállodák bevételi mutatói ugyanakkor szintén romlottak. Észak felül fátyol felhőzet érkezik, így derült vagy fátyol felhős, csapadékmentes idő várható, gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében, nagyobb városokban ennél néhány fokkal enyhébb lesz az idő a kora reggeli órákban. Hétfőn derült vagy fátyol felhős, napos, száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyol felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és

Beszéfem a legjobb zenék, egy gyönyörűen berendezett lakás még nem feltétlenül érződik otthonosnak, lehet tökéletes a színpaletta, divatosak a bútorok és gondosan összeválogatott minden egyes dekoráció, az összhatás mégis maradhat kis és steril. Az igazán szerethető otthonokban ugyanis van valami más is, egy apró plusz, amitől nem egy lakberendezési katalógusban, hanem valóban valaki otthonában érezzük magunkat. Ugye a lakberendezésben sokáig úgy tűnhet, hogy a harmonikus haszon legfontosabb alakja a megfelelő színpaletta. Kétségtelen, hogy a színeknek óriási szerepük van abban, hogy milyen hangulatot áraszt egy helyiség, de önmagukban még nem feltétlenül teremtenek meg hit atmoszférát. Gondoljunk csak egy tökéletesen berendezett bézs nappalira. Gyönyörű lehet, mégis könnyen előfordulhat, hogy valami hiányzik belőle. Egy másik első ránézésre kevésbé tökéletes szoba, viszont azonnal hívogatóbbnak tűnik. Ennek oka gyakran nem a bútorokban vagy a falak árnyalatában keresendő, hanem abban, ahogyan az egyes részletek érzéki élményt adnak. A puhaság, a rétegzettség, a különböző anyagok találkozása mind hozzájárulnak ahhoz, a szakértők szerint, hogy egy tér ne csak szép, hanem kellemesen lakható is legyen. Ugye bizony a textilekről van szó, talán nem is gondolnánk, hogy mennyire sokat számítanak a függönyök, a szőnyegek, a párnák, a takarók és egyéb textiliák, pedig ezek képesek igazán felöltöztetni egy helyiséget. A kemény felületek, például a fa, az üveg, a fém vagy a kő, önmagukban kissé rideg hatást kelthetnek, a textilek ezzel szemben lágyítják a teret, megtörik a merev vonalakat, és vizuálisan is melegebbé teszik a helyiséget, ráadásul nem feltétlenül kell sokat vásárolni. Már néhány jól megválasztott textília is teljesen más hangulatot adhat ugyanannak a szobának. Egy vastagabb szőnyeg, egy lemvászonfüggöny, vagy néhány különböző anyagú párna, hát meglepően sokat változtathat az összképen, úgyhogy megyünk bátran dekorálni otthon, én pedig adom mellé a legjobb zenéket itt a Besten.

0: Betefem legjobb zenék, közlekedési infókkal folytatjuk. Az M1-esen például Tata térségében a 78-as és a 80-as kilométer között hídépítés miatt mindkét oldalon a belső sávot lezárták a forgalom sávelhúzással, a külső és a leálló sávon halad. Aztán új terelést építettek ki az M1-esen, az M15-ös autópálya és Hegyeshalom között a határ felé a 166-os és a 172-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták. A forgalom a belső és az ellenkező oldal a belső sávján halad, Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A 168-as jelű Hegyeshalom kelet csomópontban egyébként nem lehet lefelhajtani. Helyette az M15-ös autópálya csomópontot, valamint a 160-as jelű Moson-Magyaróvár csomópontot lehet használni. Eközben az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszükület van érvényben. A 2-es főúton Récsek térségében az 55-ös kilométernél ideiglenes kapubehajtót építenek ki, a munkaterület mellett útszükületre és 40 km/h sebességkorlátozásra kell számítani. Balesetmentes közlekedés mindenkinek az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék, Ed Sheeran kísért bennünket, mindjárt 3 óra van, jönnek a legfrissebb hírek, aztán senki sehová, hiszen az Álkezárral nosztalgiázunk, rögtön a hírek után jön a This is the World We Live In, de mindezek előtt egy hazai kedvenc következik, Márk és a Mencs megszerelem itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ma van az állatok világnapja. Nem épül elektrolitgyár a megyeszékhely határában. Gyorsabbá vált a laborvizsgálat a Hetényi Géza kórházban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Még több nehéz sorsú, tehetséges gyermek kaphat támogatást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázata az összefogásnak köszönhetően folytatódhat, sőt, a korábbi 100 helyett csaknem 170 mély szegénységben élő gyermeket segíthet tanulmányai során, mondta rádiónknak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
2: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
1: A jelentkezési határidő október 18-a. A részleteket a gyermekmentő honlapján találják. Idei harmadik győzelmét szerezte meg a szolnoki Dózsa vízilabda csapata az OB1-es bajnokságban, számolt be róla a szoljon.hu. A szolnoki együttes a fiatal játékosokból álló UVS-e otthonában ugrott medencébe, és nagy különbséggel 21-4-re nyerte meg a találkozót. A mérkőzésre a budapesti Hajós Alfréd nemzeti sportuszodában került sor. A szolnoki Dózsa számára ezzel tovább folytatódott a bajnok kiszereplés, és a csapat újabb fontos győzelemmel gyarapította pontjainak számát. Az UVS-e ezúttal nem tudta megszorítani a vendégeket, akik végig eredményesen játszottak, és végül magabiztos különbséggel zárták az összecsapást. A szolnokiak így harmadik alkalommal örülhettek győzelemnek az idei OB1-es sorozatban. A szolnokiak véleményét is várják a város felülvizsgált klímastratégiájáról. A Szolnoki Napló beszámolója szerint a lakosságnak lehetősége van arra, hogy észrevételeket és javaslatokat fogalmazzon meg a dokumentummal kapcsolatban. A véleményeket október 10-én 16 óráig várják. A felülvizsgálat célja, hogy a város klímastratégiája a jelenlegi helyzethez és a következő időszak feladataihoz igazodjon. A lakossági észrevételek azért is fontosak lehetnek, mert a klímaváltozással kapcsolatos intézkedések a város mindennapi működését és a szolnokiak életkörülményeit is érinthetik. Az észrevételeket egy online elérhető adatlapon keresztül lehet benyújtani. A város ezzel lehetőséget biztosít arra, hogy a felülvizsgált stratégia kialakításában a helyben élők tapasztalatai és javaslatai is megjelenjenek. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kapóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, elsősorban a szőlőültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
3: A nymfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen a másodlagos kórokozó, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyensúlyűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
1: A károsítóról képek és további információk a Nébih honlapján érhetők el. nem épül elektrolítgyár Szolnok határában. Erről számolt be a Szolnoki Napló. A téma az elmúlt időszakban a város közéletében is előkerült, az elektrolítgyár esetleges megjelenésével kapcsolatban ugyanis több alkalommal szóba került a beruházás lehetséges hatása. Az elektrolítgyárak működéséről a városban korábban intenzív lakossági vélemények és politikai nyilatkozatok is megjelentek. A portál rámutatott, a kérdés különösen azért váltott ki figyelmet, mert egy ilyen jellegű ipari beruházás a környezetre, a közlekedésre és a város gazdasági életére vonatkozóan is felvethet szempontokat. A mostani közlések alapján azonban a Szolnok határába tervezett elektrolítgyár nem valósul meg, fogalmaztak. Szolnoki diák kapta meg az idei civil kurázsi díjat, amelyet a svéd Raoul Wallenberg Akadémia ítél oda fiataloknak a bátor helytállásért és az önzetlen segítségnyújtásért, számolt be róla a Szolnoki TV. Az elismerést Jó Anna és tanára Kollár Angelika személyesen vette át Stockholmban. A díj olyan fiatalokat ismer el, akik saját környezetükben vagy közösségükben valamilyen módon kiálltak másokért, segítséget nyújtottak, vagy példát mutattak felelősségvállalásból. Az idei elismerés azért is különleges, mert a szolnoki diák teljesítményét nem csak helyben, hanem nemzetközi szinten is értékelték. A civil kurázsi díj évről évre a bátor helytállás és az önzetlen segítségnyújtás fontosságára hívja fel a figyelmet. A szolnoki díjazott így egy olyan elismerésben részesült, amelynek középpontjában a fiatalok társadalmi felelősségvállalása áll. Ma van az állatok világnapja. Ezt minden évben, október 4-én, Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentjének napján ünneplik. Idén is országszerte számos programmal várják az állatbarátokat. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője a világnap kapcsán a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet.
4: Nagyon sok az olyan felelőtlen szaporulat, vagy felelőtlen örökbefogadás, felelőtlen vásárlás, ami a örömteli pillanat után a szürke hétköznapokban unott terhet jelent, és nincs megfelelő tartási helynek, nincs megfelelő anyagi fedezet, illetve nincs is megfelelő ismeret az állattartásához. Hát mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon, önálló életre képtelenek, a megóvások mindig az ember feladata. És ezért is fontos, hogy az ember, a gazda oda kell, hogy figyeljen az állatokra, hiszen nélküle nem lesz megfelelő a tartási mód.
1: Új laboratóriumi rendszert adtak át a Szolnoki Hetényi Géza kórházban, amely gyorsabb és szélesebb körű diagnosztikát tesz lehetővé, számolt be róla a Szolnoki TV. A fejlesztés egyik fontos eleme, hogy a levett vérminták elemzését automatizált módon, emberi érintés nélkül is el lehet végezni. Ez a laboratóriumi munkafolyamatok gyorsítását és a vizsgálatok pontosabb, hatékonyabb elvégzését is segítheti. Az új rendszernek köszönhetően szélesebb körű diagnosztikai lehetőségek állnak rendelkezésre a kórházban. Bővítette a rendszeres és felügyelt úszás lehetőségeit a Szolnoki Sportcentrum sportiskola, számolt be róla a Szolnoki TV. A program óvodai kereteken belül úszásoktatást, a szenior korosztály számára pedig szakemberek irányítása mellett biztosít úszási lehetőséget. A Szolnok TV beszámolója szerint a Tiszaligeti fürdő megnyitásával a téli hónapokban is lehetőség nyílt arra, hogy a sportág oktatása és gyakorlása folytatódjon. Az ország nagy részén ma is marad a napos idő. Az északnyugati megyékben megélénkülhet a déli eszél. Holnap sok fátyol felhő érkezik fölénk, a nyugati tájakon megvastagodhat a felhőzet. Kis eső vagy zápor esetleg a nyugati, északnyugati határnál fordulhat elő. A nappali maximum hőmérséklet 25-26 fok lehet, éjjel 2-3 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Kellemes pihenést, kellemes vasárnap délutánt. Fodor Attila vagyok. A Ferenceknek boldog névnapot kívánok. Ez a nemzetközi takkónap, az állatok világnapja, és 1896-ban ilyenkor átadják Budapesten a Ferenc József hidat, amit ma Szabadsághídnak nevezünk. Az Álkezárral indítom a zenei összeállítást.
0: 102.4 Veszte.

Péntekig maradhatnak a 23-25 fok környéki maximumok. 102.4 Best FM a legjobb zenék. A hét kezdett napos időt hoz majd, azonban lesznek fátyol felhők felettünk, csapadék viszont nem várható. Az északias szél fog majd megélénkülni, 23 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Kedden napos, olykor fátyol felhős idő várható, csapadék nélkül, gyenge széllel, 24-25 fokos csúccsal, ahogy a szerdai napon is. Csütörtökön már a délutáni órákban többször megnövekedhet a felhőzet, de csapadék ekkor sem várható majd. Pénteken viszont felhősebb idő várható, záporokkal és megélénkülő széllel. A legmagasabb hőmérsékletek 17 fok körül alakulhatnak. Most a 102.4 Best FM-en Madonna dalát hallgatjuk, ez már a Vogue.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém nem telették.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Ma este 7 órától Cegléden a Kossuth Művelődési Központban Bródy János koncertjét lehet megtekinteni. Október 7-én, szerdán 19 órától a Feleség 40-nél kezdődik házasságjavító komédia, többek között Beleznai Endrével, Suhajda Dániellel, Szűcs Sándorral, Németh Kristóffal, Faragó Andrással, Pikali Gerdával, Gregor Bernadettel, Martfűn a Városi Művelődési Központban. Bölcsek téglája Fülöp Viktor önálló este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban látható október 7-én, szerdán 18 órától. A Változó Szerencse szekerén zenés irodalmi előadás a Csík zenekarral Martfűn a Művelődési Központban október 8-án csütörtökön 17 órától. Krízisből erő, Vona Gödér Krisztina beszélgetőtársa Algaúj Heszna lesz október 8-án csütörtökön 17 órától itt Szolnokon a Versegi Ferenc könyvtárban. A The Riverside Soul Bluegrass koncertje Szolnokon a Tiszapart moziban látható október 9-én pénteken este 8-tól. Edda Symphonic Szolnokon a Tiszaligeti sportcsarnokban a legendás zenekar dalaival október 10-én szombaton este 7-től. A Szeged Big Band koncertje október 10-én szombaton 18 órakor kezdődik kisújszálláson a Vigadóban. Dunst a helyi termékek ünnepe a Hild téren október 11-én vasárnap 8 és 13 óra között fajta bemutatóval, vásárral, mikropódium bábelőadással, valamint Balla Tibor népzenésszel és Lénárt András verklissel. A bér kötelez, Jankovics Péter önálló este október 14-én szerdán 19 órától tekinthető meg kisújszálláson a Vigadóban. A Holdalla Nap zenekar koncertje a Tiszapart moziban október 15-én csütörtökön este 10 órakor kezdődik. Jazz kívánság műsor a Sárik Péter trió és Falusi Marian közös műsora október 17-én szombaton este 8 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Filmzene koncert a Duna Szimfonikus zenekarral október 17-én szombaton 19 órától Cegléden a Gál József sportcsarnokban, többek között a Rocky, a Karib-tenger kalózai, a Gyűrűk ura, Jézus Krisztus szupersztár, a Kishableány, a Dzsungelkönyve, a Schindler listája, vagy akár a Csillagok háborúja zenéivel. Kockanapok, Lego építmények kiállítása, bőrze és játszóház október 24 és 25-én kisújszálláson a Vigadóban. Mesél az erdő, dalok, versek, személyes történetek hobóval október 30-án pénteken este 7-től Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. További kellemes vasárnap délutánt kívánok, ezúttal Robbie Williams jön a 102.4 Best FM-en az Angels-el.

102.4 Best FM a legjobb zenék. A vasárnap délutánt közlekedési infókkal folytatjuk. Mezőhék és Tiszaföldvár között aszfaltoznak, ezért ott félpályán halad a forgalom. Nádudvaron az Ady Endre úton közműépítési munkát végeznek. Gyomaendrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek. Tápió szelén útszűkület van a Rákóczi úton. Dózsa telepnél a 311-es 17-es kilométerénél aszfaltoznak. Bárándon a Kossuth úton útszűkületre kell számítani. Ecsekfalva határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztülhajtani. Abony és Újszilvás között a 19-es kilométernél útépítést végeznek. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás van érvényben. Püspökladány és Bárándi és Báránd és Földes között a 42-esen útszűkület van. Útépítést végeznek Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. A 4601-es Nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Csomópontot építenek az M44-esen, Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között, és az M5-ösön is a 73-as 76-os kilométerek térségében. Debrecennél a 33-ason a 108-as kilométernél van sávlezárás. A 4-esen Pilisnél a 45-ös kilométer térségében közműépítési munkát végeznek. Ugyancsak Pilisen a Dabasi összekötő úton szintén korlátozásra és útszűkületre kell számítani. Az M4-esen a 37-es 39-es kilométerek között a leálló sávot lezárták. Köszi, hogy menet közben is a 102.4 Best FM szól, Rozzalla is az Everybody's Free cserébe most. Everybody.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Ma van az állatok világnapja. Nem épül elektrolitgyár a megyeszékhely határában. Gyorsabbá vált a laborvizsgálat a Hetényi Géza kórházban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Még több nehéz sorsú, tehetséges gyermek kaphat támogatást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázata az összefogásnak köszönhetően folytatódhat, sőt, a korábbi 100 helyett csaknem 170 mély szegénységben élő gyermeket segíthet tanulmányai során, mondta rádiónknak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
2: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
1: A jelentkezési határidő október 18-a. A részleteket a gyermekmentő honlapján találják. Idei harmadik győzelmét szerezte meg a szolnoki Dózsa vízilabda csapata az OB1-es bajnokságban, számolt be róla a szoljon.hu. A szolnoki együttes a fiatal játékosokból álló UVS-e otthonában ugrott medencébe, és nagy különbséggel 21-4-re nyerte meg a találkozót. A mérkőzésre a budapesti Hajós Alfréd nemzeti sportuszodában került sor. A szolnoki Dózsa számára ezzel tovább folytatódott a bajnok kiszereplés, és a csapat újabb fontos győzelemmel gyarapította pontjainak számát. Az UVS-e ezúttal nem tudta megszorítani a vendégeket, akik végig eredményesen játszottak, és végül magabiztos különbséggel zárták az összecsapást. A szolnokiak így harmadik alkalommal örülhettek győzelemnek az idei OB1-es sorozatban. A szolnokiak véleményét is várják a város felülvizsgált klímastratégiájáról. A Szolnoki Napló beszámolója szerint a lakosságnak lehetősége van arra, hogy észrevételeket és javaslatokat fogalmazzon meg a dokumentummal kapcsolatban. A véleményeket október 10-én 16 óráig várják. A felülvizsgálat célja, hogy a város klímastratégiája a jelenlegi helyzethez és a következő időszak feladataihoz igazodjon. A lakossági észrevételek azért is fontosak lehetnek, mert a klímaváltozással kapcsolatos intézkedések a város mindennapi működését és a szolnokiak életkörülményeit is érinthetik. Az észrevételeket egy online elérhető adatlapon keresztül lehet benyújtani. A város ezzel lehetőséget biztosít arra, hogy a felülvizsgált stratégia kialakításában a helyben élők tapasztalatai és javaslatai is megjelenjenek. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kapóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, elsősorban a szőlőültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
3: A nimfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen a másodlagos kórokozó, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyensúlyűség esetén csökkenhet a növények vitalitás és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
1: A károsítóról képek és további információk a Nébih honlapján érhetők el. Nem épül elektrolitgyár Szolnok határában. Erről számolt be a Szolnoki Napló. A téma az elmúlt időszakban a város közéletében is előkerült. Az elektrolitgyár esetleges megjelenésével kapcsolatban ugyanis több alkalommal szóba került a beruházás lehetséges hatása. Az elektrolitgyárak működéséről a városban korábban intenzív lakossági vélemények és politikai nyilatkozatok is megjelentek. A portál rámutatott, a kérdés különösen azért váltott ki figyelmet, mert egy ilyen jellegű ipari beruházás a környezetre, a közlekedésre és a város gazdasági életére vonatkozóan is felvethet szempontokat. A mostani közlések alapján azonban a Szolnok határába tervezett elektrolitgyár nem valósul meg, fogalmaztak. Szolnoki diák kapta meg az idei civil kurázsi díjat, amelyet a svéd Raoul Wallenberg Akadémia ítél oda fiataloknak a bátor helytállásért és az önzetlen segítségnyújtásért, számolt be róla a Szolnoki TV. Az elismerést Jó Anna és tanára Kollár Angelika személyesen vette át Stockholmban. A díj olyan fiatalokat ismer el, akik saját környezetükben vagy közösségükben valamilyen módon kiálltak másokért, segítséget nyújtottak, vagy példát mutattak felelősségvállalásból. Az idei elismerés azért is különleges, mert a szolnoki diák teljesítményét nem csak helyben, hanem nemzetközi szinten is értékelték. A civil kurázsi díj évről évre a bátor helytállás és az önzetlen segítségnyújtás fontosságára hívja fel a figyelmet. A szolnoki díjazott így egy olyan elismerésben részesült, amelynek középpontjában a fiatalok társadalmi felelősségvállalása áll. Ma van az állatok világnapja. Ezt minden évben, október 4-én, Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentjének napján ünneplik. Idén is országszerte számos programmal várják az állatbarátokat. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője a világnap kapcsán a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet.
4: Nagyon sok az olyan felelőtlen szaporulat, vagy felelőtlen örökbefogadás, felelőtlen vásárlás, ami a örömteli pillanat után a szürke hétköznapokban unott terhet jelent, és nincs megfelelő tartási helynek, nincs megfelelő anyagi fedezet, illetve nincs is megfelelő ismeret az állattartásához. Hát mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon, önálló életre képtelenek, a megóvások mindig az ember feladata. És ezért is fontos, hogy az ember, a gazda oda kell, hogy figyeljen az állatokra, hiszen nélküle nem lesz megfelelő a tartási mód.
1: Új laboratóriumi rendszert adtak át a Szolnoki Hetényi Géza kórházban, amely gyorsabb és szélesebb körű diagnosztikát tesz lehetővé, számolt be róla a Szolnoki TV. A fejlesztés egyik fontos eleme,

0: belül úszás oktatást, a szenior korosztály számára pedig szakemberek irányítása mellett biztosít úszási lehetőséget. A Szolnok TV beszámolója szerint a tiszaligeti fürdő megnyitásával a téli hónapokban is lehetőség nyílt arra, hogy a sportág oktatása és gyakorlása folytatódjon. Az ország nagy részén ma is marad a napos idő. Az északnyugati megyékben megélénkülhet a déli szél, holnap sok fátyol felhő érkezik fölénk, a nyugati tájakon megvastagodhat a felhőzet, kis eső vagy zápor esetleg a nyugati, északnyugati határnál fordulhat elő. A nappali maximum hőmérséklet 25-26 fok lehet, éjjel 2-3 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: És most a stúdióban Fodor Attila, Susan Sarandon születésnapja a mai, rajta kívül ezen a napon született Pápai Erika színésznő és Alicia Silverstone is. Zenében a Simple Red mellett itt lesz az FLM, illetve most Kelly's dalát hallgatjuk elsőre, a Trick Me-t indíthatom már is.
2: 102.4 West FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én a...

0: indulok tovább.
1: Péntekig maradhatnak a 23-25 fok környéki maximumok. 102.4 Best FM a legjobb zenék. A hét kezdett napos időt hoz majd, azonban lesznek fátyol felhők felettünk, csapadék viszont nem várható. Az északias szél fog majd megélénkülni, 23 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Kedden napos, olykor fátyol felhős idő várható, csapadék nélkül, gyenge széllel 24-25 fokos csúccsal, ahogy a szerdai napon is. Csütörtökön már a délutáni órákban többször megnövekedhet a felhőzet, de csapadék ekkor sem várható majd. Pénteken viszont felhősebb idő várható, záporokkal és megélénkülő széllel. A legmagasabb hőmérsékletek 17 fok körül alakulhatnak. A 90-es években többször is álltak a listák élén, például a Fair Grand-dal a Simple Red tagjai, most azonban a csapattól az In That A Lot Of Love-ot hallgatjuk így vasárnap délután.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Ma este 7 órától Cegléden a Kossuth Művelődési Központban Bródy János koncertjét lehet megtekinteni. Október 7-én, szerdán 19 órától a Feleség 40-nél kezdődik házasságjavító komédia, többek között Beleznai Endrével, Suhajda Dániellel, Szűcs Sándorral, Németh Kristóffal, Faragó Andrással, Pikali Gerdával, Gregor Bernadettel, Martfűn a Városi Művelődési Központban. Bölcsek téglája Fülöp Viktor önálló este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban látható október 7-én szerdán 18 órától. A Változó Szerencse szekerén zenés irodalmi előadása Csík zenekarral Martfűn a Művelődési Központban október 8-án csütörtökön 17 órától. Krízisből erő Vonagödér Krisztina beszélgetőtársa Algaúj Heszna lesz október 8-án csütörtökön 17 órától itt Szolnokon a Versegi Ferenc könyvtárban. A The Riverside Soul Bluegrass koncertje Szolnokon a Tiszapart moziban látható október 9-én pénteken este 8-tól. Edda Symphonic Szolnokon a Tiszaligeti sportcsarnokban a legendás zenekar dalaival október 10-én szombaton este 7-től. A Szeged Big Band koncertje október 10-én szombaton 18 órakor kezdődik kisújszálláson a Vigadóban. Dunst a helyi termékek ünnepe a Hilt téren október 11-én vasárnap 8 és 13 óra között fajta bemutatóval, vásárral, mikropódium bábelőadással, valamint Balla Tibor népzenésszel és Lénárt András verklissel. A bér kötelez Jankovics Péter önálló este október 14-én szerdán 19 órától tekinthető meg kisújszálláson a Vigadóban. A Holdall a Nap zenekar koncertje a Tiszapart moziban október 15-én csütörtökön este 10 órakor kezdődik. Jazz kívánság műsor a Sárik Péter trió és Falusi Marian közös műsora október 17-én szombaton este 8 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Filmzene koncert a Duna Szimfonikus zenekarral október 17-én szombaton 19 órától Cegléden a Gály József sportcsarnokban, többek között a Rocky, a Karib-tenger kalózai, a Gyűrűk ura, Jézus Krisztus Superstar, a Kishableány, a Dzsungelkönyve, a Schindler listája, vagy akár a Csillagok háborúja zenéivel. Kockanapok, Lego építmények kiállítása, bőrze és játszóház október 24 és 25-én kisújszálláson a Vigadóban. Mesél az erdő, dalok, versek, személyes történetek hobóval október 30-án pénteken este 7-től Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. A Yes Yes és Szabó Ádám folytatja a vasárnapot gyengéden a legjobb zenék között.

102.4 Best FM a legjobb zenék. A vasárnap délutánt közlekedési infókkal folytatjuk. Mezőhék és Tiszaföldvár között aszfaltoznak, ezért ott félpályán halad a forgalom. Nádudvaron az Ady Endre úton közműépítési munkát végeznek. Gyomaendrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek. Tápió szelén útszűkület van a Rákóczi úton. Dózsa telepnél a 311-es 17-es kilométerénél aszfaltoznak. Bárándon a Kossuth úton útszűkületre kell számítani. Ecsekfalva határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztülhajtani. Abony és Újszilvás között a 19-es kilométernél útépítést végeznek. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás van érvényben. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között a 42-esen útszűkület van. Útépítést végeznek Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Csomópontot építenek az M44-esen, Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között, és az M5-ösön is a 73-as, 76-os kilométerek térségében. Debrecennél a 33-ason a 108-as kilométernél van sávlezárás. A 4-esen Pilisnél a 45-ös kilométer térségében közműépítési munkát végeznek. Ugyancsak Pilisen a Dabasi összekötő úton szintén korlátozásra és útszűkületre kell számítani. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között a leállósávot lezárták. Nemrégiben visszatért az FLM, vagyis a Fiatal Lányok Meneküljetek. Szól a Ráncok a szemem alatt, itt a 102.4 Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Ma van az állatok világnapja. Nem épül elektrolitgyár a megyeszékhely határában. Gyorsabbá vált a laborvizsgálat a Hetényi Géza kórházban. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Még több nehéz sorsú, tehetséges gyermek kaphat támogatást. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat országos ösztöndíj pályázata az összefogásnak köszönhetően folytatódhat, sőt, a korábbi 100 helyett csaknem 170 mély szegénységben élő gyermeket segíthet tanulmányai során, mondta rádiónknak Edvi Péter, a szolgálat alapító elnöke.
3: Nem 100 ösztöndíjat, hanem 169 ösztöndíjat sikerült összegyűjtenünk. Két nagyon komoly feltételt kell teljesíteni. Az egyik az, hogy a család nagyon szegény kell, hogy legyen. Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a családban, az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint. És ezen kívül a gyereknek jó, hogyha kitűnő bizonyítványa van, 4,5-tel is bekerülhet. Az elmúlt 32 év tapasztalata alapján olyan borzasztó a túljelentkezés, hogy nem árt a kitűnő bizonyítvány.
2: A jelentkezési határidő október 18-a. A részleteket a gyermekmentő honlapján találják. Idei harmadik győzelmét szerezte meg a szolnoki Dózsa vízilabda csapata az OB1-es bajnokságban, számolt be róla a szoljon.hu. A szolnoki együttes a fiatal játékosokból álló UVS-e otthonában ugrott medencébe, és nagy különbséggel 21-4-re nyerte meg a találkozót. A mérkőzésre a budapesti Hajós Alfréd nemzeti sportuszodában került sor. A szolnoki Dózsa számára ezzel tovább folytatódott a bajnokság, szereplés, és a csapat újabb fontos győzelemmel gyarapította pontjainak számát. Az UVS-e ezúttal nem tudta megszorítani a vendégeket, akik végig eredményesen játszottak, és végül magabiztos különbséggel zárták az összecsapást. A szolnokiak így harmadik alkalommal örülhettek győzelemnek az idei OB1-es sorozatban. A szolnokiak véleményét is várják a város felülvizsgált klímastratégiájáról. A szolnoki napló beszámolója szerint a lakosságnak lehetősége van arra, hogy észrevételeket és javaslatokat fogalmazzon meg a dokumentummal kapcsolatban. A véleményeket október 10-én 16 óráig várják. A felülvizsgálat célja, hogy a város klímastratégiája a jelenlegi helyzethez és a következő időszak feladataihoz igazodjon. A lakossági észrevételek azért is fontosak lehetnek, mert a klímaváltozással kapcsolatos intézkedések a város mindennapi működését és a szolnokiak életkörülményeit is érinthetik. Az észrevételeket egy online elérhető adatlapon keresztül lehet benyújtani. A város ezzel lehetőséget biztosít arra, hogy a felülvizsgált stratégia kialakításában a helyben élők tapasztalatai és javaslatai is megjelenjenek. Megjelent hazánkban a pöttyös lámpahordó kapóca. Az Ázsiából származó kártevő komoly növényegészségügyi kockázatot jelenthet, elsősorban a szőlőültetvényekre, de számos gyümölcs és erdészeti fára is, mondta rádiónknak Szűcs Csaba, a Nébih növényvédelmi igazgatója.
4: A nimfák, a lárvák és a kifejlett rovarok szívogatásukkal gyengítik a növényeket, és táplálkozásuk során nagy mennyiségű mészharmatot ürítenek, amelyen a másodlagos kórokozó, például a korompenész telepedhet meg. Nagy egyedsűrűség esetén csökkenhet a növények vitalitása és a termés mennyisége. A cél az, hogy a lehető legkorábbi szakaszban határozzuk meg az előfordulását a fajnak, illetve megakadályozzuk a károsító megtelepedését. Az állati károsítónak minősül az illetékes hatóságnak, már magát a gyanút is be kell jelenteni.
2: A károsítóról képek és további információk a Nébih honlapján érhetők el. Nem épül elektrolitgyár Szolnok határában. Erről számolt be a Szolnoki Napló. A téma az elmúlt időszakban a város közéletében is előkerült. Az elektrolitgyár esetleges megjelenésével kapcsolatban ugyanis több alkalommal szóba került a beruházás lehetséges hatása. Az elektrolitgyárak működéséről a városban korábban intenzív lakossági vélemények és politikai nyilatkozatok is megjelentek. A portál rámutatott, a kérdés különösen azért váltott ki figyelmet, mert egy ilyen jellegű ipari beruházás a környezetre, a közlekedésre és a város gazdasági életére vonatkozóan is felvethet szempontokat. A mostani közlések alapján azonban a Szolnok határába tervezett elektrolitgyár nem valósul meg, fogalmaztak. Szolnoki diák kapta meg az idei civil kurázsi díjat, amelyet a svéd Raoul Wallenberg Akadémia ítél oda fiataloknak a bátor helytállásért és az önzetlen segítségnyújtásért, számolt be róla a Szolnoki TV. Az elismerést Jó Anna és tanára Kollár Angelika személyesen vette át Stockholmban. A díj olyan fiatalokat ismer el, akik saját környezetükben vagy közösségükben valamilyen módon kiálltak másokért, segítséget nyújtottak, vagy példát mutattak felelősségvállalásból. Az idei elismerés azért is különleges, mert a szolnoki diák teljesítményét nem csak helyben, hanem nemzetközi szinten is értékelték. A civil kurázsi díj évről évre a bátor helytállás és az önzetlen segítségnyújtás fontosságára hívja fel a figyelmet. A szolnoki díjazott így egy olyan elismerésben részesült, amelynek középpontjában a fiatalok társadalmi felelősségvállalása áll. Ma van az állatok világnapja. Ezt minden évben, október 4-én, Assisi Szent Ferenc az állatok és a természet védőszentjének napján ünneplik. Idén is országszerte számos programmal várják az állatbarátokat. Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője a világnap kapcsán a felelős állattartásra hívja fel a figyelmet.
5: Nagyon sok az olyan felelőtlen szaporulat, vagy felelőtlen örökbefogadás, felelőtlen vásárlás, ami a örönteli pillanat után a szürke hétköznapokban unott terhet jelent, és nincs megfelelő tartási helynek, nincs megfelelő anyagi fedezet, illetve nincs is megfelelő ismeret az állattartásához. Hát mindenkit arra buzdítunk, hogy az állat egész életére felelősségteljesen gondolkozzon, önálló életre képtelenek, a megóvások mindig az ember feladata. És ezért is fontos, hogy az ember, a gazda oda kell, hogy figyeljen az állatokra, hiszen nélküle nem lesz megfelelő a tartási mód.
2: Új laboratóriumi rendszert adtak át a Szolnoki Hetényi Géza kórházban, amely gyorsabb és szélesebb körű diagnosztikát tesz lehetővé, számolt be róla a Szolnoki TV. A fejlesztés egyik fontos eleme, hogy a levett vérminták elemzését automatizált módon, emberi érintés nélkül is el lehet végezni. Ez a laboratóriumi munkafolyamatok gyorsítását és a vizsgálatok pontosabb, hatékonyabb elvégzését is segítheti. Az új rendszernek köszönhetően szélesebb körű diagnosztikai lehetőségek állnak rendelkezésre a kórházban. Bővítette a rendszeres és felügyelt úszás lehetőségeit a Szolnoki Sportcentrum sportiskola, számolt be róla a Szolnoki TV. A program óvodai kereteken

0: Nyugati tájakon megvastagodhat a felhőzet, kis eső vagy zápor esetleg a nyugati, északnyugati határnál fordulhat elő. A nappali maximum hőmérséklet 25-26 fok lehet, éjjel 2-3 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szónokon a stúdióban pedig Fodor Attila, ma van Bájer Friderika születésnapja. Ő ugye az Eurovíziós dalversenyen is szépen szerepelt még a 90-es években. Ekkor született a Pet Shop Boys tagja is, Chris Lowe, illetve John Sekeda, akinek legjobbja Just Another Day volt 1992-ben. Most a Coldplay jön.
2: 102.4 Best FM.

hetekig maradhatnak a 23-25 fok környéki maximumok. 102.4 Best FM a legjobb zenék. A hét kezdett napos időt hoz majd, azonban lesznek fátyol felhők felettünk, csapadék viszont nem várható. Az északias szél fog majd megélénkülni, 23 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Kedden napos, olykor fátyol felhős idő várható, csapadék nélkül, gyenge széllel, 24-25 fokos csúccsal, ahogy a szerdai napon is. Csütörtökön már a délutáni órákban többször megnövekedhet a felhőzet, de csapadék ekkor sem várható majd. Pénteken viszont felhősebb idő várható, záporokkal és megélénkülő széllel. A legmagasabb hőmérsékletek 17 fok körül alakulhatnak. Az egyik első siker a Red Hot Chili Peppers-től ez Under the Bridge, most a 102.4 Best FM-en.

órák után öröm teli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: oldalom. Úgysem élhetünk örökké, egy percig lennék oldalom.
1: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
2: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Ma este 7 órától Cegléden a Kossuth Művelődési Központban Bródy János koncertjét lehet megtekinteni. Október 7-én, szerdán 19 órától a Feleség 40-nél kezdődik házasságjavító komédia, többek között Beleznai Endrével, Suhajda Dániellel, Szűcs Sándorral, Németh Kristóffal, Faragó Andrással, Pikali Gerdával, Gregor Bernadettel, Martfűn a Városi Művelődési Központban. Bölcsek téglája Fülöp Viktor önálló este Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban látható október 7-én, szerdán 18 órától. A Változó Szerencse szekerén zenés irodalmi előadása Csík zenekarral Martfűn a Művelődési Központban október 8-án csütörtökön 17 órától. Krízisből erő, Vona Gödér Krisztina beszélgetőtársa Algaui Hesna lesz október 8-án csütörtökön 17 órától itt Szolnokon a Versegi Ferenc könyvtárban. A The Riverside Soul Bluegrass koncertje Szolnokon a Tiszapart moziban látható október 9-én pénteken este 8-tól. Edda Symphonic Szolnokon a Tiszaligeti sportcsarnokban a legendás zenekar dalaival október 10-én szombaton este 7-től. A Szeged Big Band koncertje október 10-én szombaton 18 órakor kezdődik kisújszálláson a Vigadóban. Dunst a helyi termékek ünnepe a Hilt téren október 11-én vasárnap 8 és 13 óra között fajta bemutatóval, vásárral, mikropódium bábelőadással, valamint Balla Tibor népzenésszel és Lénárt András verklissel. A bér kötelez, Jankovics Péter önálló estje október 14-én szerdán 19 órától tekinthető meg kisújszálláson a Vigadóban. A Holdalla Nap zenekar koncertje a Tiszapart moziban október 15-én csütörtökön este 10 órakor kezdődik. Jazz kívánságműsor a Sárik Péter trió és Falusi Marian közös műsora október 17-én szombaton este 8 órától látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Filmzene koncert a Duna Szimfonikus zenekarral október 17-én szombaton 19 órától Cegléden a Gály József sportcsarnokban, többek között a Rocky, a Karib-tenger kalózai, a Gyűrűk ura, Jézus Krisztus szupersztár, a Kishableány, a Dzsungelkönyve, a Schindler listája, vagy akár a Csillagok háborúja zenéivel. Kockanapok, Lego építmények kiállítása, bőrze és játszóház október 24 és 25-én kisújszálláson a Vigadóban. Mesél az erdő, dalok, versek, személyes történetek hobóval október 30-án pénteken este 7-től Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Az első a Black Eyed Peas-től, ez már a Where is the Love, itt a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. A vasárnap délutánt közlekedési infókkal folytatjuk. Mezőhék és Tiszaföldvár között aszfaltoznak, ezért ott félpályán halad a forgalom. Nádudvaron az Ady Endre úton közműépítési munkát végeznek. Gyomaendrőd és Dévaványa között karbantartást végeznek. Tápió szelén útszűkület van a Rákóczi úton. Dózsa telepnél a 311-es 17-es kilométerénél aszfaltoznak. Bárándon a Kossuth úton útszűkületre kell számítani. Ecsekfalva határában a főcsatornánál útszűkületen kell keresztül hajtani. Abony és Újszilvás között a 19-es kilométernél útépítést végeznek. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is félpályás lezárás van érvényben. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között a 42-esen útszűkület van. Útépítést végeznek Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. Csomópontot építenek az M44-esen, Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között, és az M5-ösön is a 73-as, 76-os kilométerek térségében. Debrecennél a 33-ason a 108-as kilométernél van sávlezárás. A 4-esen Pilisnél a 45-ös kilométer térségében közműépítési munkát végeznek. Ugyancsak Pilisen a Dabasi összekötő úton szintén korlátozásra és útszűkületre kell számítani. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között a leálló sávot lezárták. Nagy Adrival és egy álomképpel zárom én a vasárnapi műszakot. Fodor Attila vagyok, tolom a bicajt, passzolom a mikrofont, és további jó pihenést kívánok a 102.4 Best FM-mel.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Fejlesztik a Duna-Budapesti part szakaszát, pénzérmére került a Pumi, jön a lehűlés. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Még néhány napig kitart az indián nyár, a hét második felében azonban markáns lehűlés érkezik. Csütörtökön nyugat felül megvastagszik a felhőzet, egyre több felé várható eső zápor, helyenként zivatar, és az erős szél is feltámad. Pénteken jelentősen visszaesik a hőmérséklet, délután már csak 15 fok körüli csúcsértékeket mérhetünk. További infók az időjárásról a hírblokk végén hallható. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát és kikötőit. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, jelenleg a meder használat az állam, a part használat Budapest kezében van. A rövid távú kikötői szerződések miatt pedig elmaradtak a fejlesztések. A tervek szerint egy fele-fele arányban állami és fővárosi tulajdonú társaság kezelni egységesen a rendszert. A hajózásból származó nyereséget a rakpartok és környezetük rendezésére, valamint élhetőbb közterületek kialakítására fordítanák. A Pumi került a Magyar Nemzeti Bank legújabb emlékérméjére. Az Állatok Világnapján kibocsátott 5000 forint névértékű érme a Magyar Pásztor és Vadász Kutyákat bemutató sorozat 7. darabja. A jegybank szerint a Pumi a puli intelligenciáját a terrierek bátorságával és mozgékonyságával ötvözi. Az érmét elsősorban gyűjtőknek szánják, nem mindennapi fizetésre. Második világháborús légvédelmi repeszgránátot találtak járókelők a Margit-szigeten. A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint a sérült gyújtószerkezetű 8 cm-es robbanótest mellett 3 stabilizátor szárny is előkerült. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére 200 méteres körzetben lezárta és kiürítette a területet. A korlátozást azóta feloldották. A tűzszerészek a gránátot elszállították és megsemmisítik. Szombaton a Szabadsághídnál is világháborús robbanótest került elő. Súlyos pénzügyi szabálytalanságok miatt bűnösnek találta a Manchester City-t a Premier League független fegyelmi bizottsága. A testület szerint a klub éveken át fiktív szerződésekkel torzította pénzügyi adatait, és a vizsgálatot is akadályozta. A City tagadja a vádakat és fellebbezett. Nyugodt, száraz idővel indul a hét, éjszaka-észak felől fátyol felhők érkeznek, csapadék azonban nem várható. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugos helyeken azonban gyenge fagy is előfordulhat. Hétfőn sok napsütésre, fátyol felhő, száraz időre számíthatunk, délután pedig csökken a felhőzet. Kedden túlnyomóan napos idő várható, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet hajnalban 0 és 12, délután 20 és 25 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Aki minket hallgat, a következő 120 percben Chill, Lounge és Deep House mixet fog majd hallgatni. 6-tól 7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

same.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. White Boy.
1: Mixcloudon pedig nem csak az én korábbi mixeim hallgathatók vissza, mert kivétel nélkül az összes Night Shift lemezlovas oda tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá, szóval ott tessék keresgetni Night Shift DJ-k után. Akinek pedig ez nem elég, és szeretné velünk felvenni a kapcsolatot, üzenni nekünk, megteheti számtalan módon. Lehet például nekünk e-mailt írni az info@bestfmbudapest.hu-ra, SMS vagy Viber üzenetet küldeni a 0620 55 55 155-re, és hogyha lájkoltok minket Instán és Facebookon, Best FM Rádió Magyarország, akkor természetesen az

még egy picikét a lemezjátszóknál. Én White Boy, aztán utána egy órán keresztül DJ Németi, vasárnapi rezidensok, aki az előző órához hasonlóan a következő 60 percben is chill, lounge és deep house darabokat fog majd mixelni, úgyhogy nagyon-nagyon picike szünet, és héttől folytatódik a Night Shift itt a Best.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szállodák stabilan magánszállások mínuszban, Pestistől tartanak Szibériában, száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Ketté szakadt a hazai szálláspiac, miközben a szállodák tartották magukat a nyáron, a magánszállások jóval kevesebb vendégéjszakát tudnak felmutatni. Augusztusban a hotelekben közel 3 millió éjszakát töltöttek a vendégek, nagyjából ugyanannyit, mint egy éve. A magán és egyéb szálláshelyeken viszont csak nem 12%-os volt a visszaesés. Budapesten még látványosabb a különbség, a szállodák 6% feletti pluszt hoztak, míg a magánszállások forgalma 27%-kal zuhant. A szállodák bevételi mutatói ugyanakkor szintén romlottak. Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte a szakállamtitkár. Horváth Péter szerint a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel: egészség, környezet és technológia. Második világháborús légvédelmi repeszgránátot találtak járókelők a Margit-szigeten. A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint a sérült gyújtószerkezetű 8 cm-es robbanótest mellett 3 stabilizátor szárny is előkerült. A rendőrség a tűzszerész művelet idejére 200 méteres körzetben lezárta és kiürítette a területet. A korlátozást azóta feloldották. A tűzszerészek a gránátot elszállították és megsemmisítik. Szombaton a Szabadsághídnál is világháborús robbanótest került elő. Pest is gyanú miatt zártak le egy kórházat Szibériában, miután meghalt egy 28 éves kutatónő. Sajtóértesülések szerint a nő bubópestissel fertőződhetett meg egy orosz-mongol határvidéki expedíció során. A régióban 189 embert különítettek el, a hatóságok azonban egyelőre csak veszélyes fertőző betegségről beszélnek. A pest is gyanút hivatalosan nem erősítették meg. A bizonytalanság miatt sokan megrohamozták a gyógyszertárakat. Egyes helyeken az antibiotikumok is elfogytak. A fertőzés körülményeit vizsgálják. Száraz idővel kezdődik a hét éjszaka, ugyan éjszak felül fátyol felhők érkezhetnek, esőre azonban nem kell készülni. A szél is gyenge marad. Hajnalra többfelé erősen lehűl a levegő, a fagyzúgos helyeken gyenge fagy is lehet. Hétfőn sok napsütés várható, délután pedig tovább csökken a fátyol felhőzet. Kedden is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem valószínű, reggel 0 és 12, délután 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék mixben. Ez a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A lakhatásért tüntettek a spanyolok. Rendhagyó kiállításra készül a Néprajzi Múzeum. -3 fok volt hajnalban Nyírtason. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Megérkezett az ősz eddigi leghidegebb reggele, -3 fokot mértek ma hajnalban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtason. A Hungaromet szerint továbbra is nagy a napi hőingás, több helyen 20 foknál is nagyobb a különbség a hajnali és a délutáni értékek között. Zabarban 24 óra alatt 26,1 fokos ingást mértek. Miközben hajnalban már fagyott, tegnap délután szinte nyárias idő volt. Baján 25,9 fokig emelkedett a hőmérséklet. Személyes fotókon és történeteken keresztül idézné fel október 23-át a Néprajzi Múzeum. A jelen archívum az 1990-es évektől napjainkig várja a nemzeti ünnephez kapcsolódó emlékeket. A múzeológusok október 15-én, 22-én és 23-án személyesen is segítenek a fotók digitalizálásában és a történetek rögzítésében. Az archívumban mintegy 2300 fénykép és 800 személyes történet gyűlt össze. Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót is programot mutatnak be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a szövetség elnöke.
2: Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események. Ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt, ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeinket, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányában az ősz folyamán is.
1: 10 000-eket vitt utcára a spanyol lakhatási válság. Mintegy 50 városban tüntettek a megfizethető lakásokért, az alacsonyabb bérleti díjakért és a kilakoltatások ellen. Madridban 4 menet találkozott a belvárosban. Több nagyváros központjában már sátortáborokat is felállítottak a demonstrálók. Nyugodt, száraz idővel indul a hét, éjszaka-észak felől fátyol felhők érkeznek, csapadék azonban nem várható. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugos helyeken azonban gyenge fagy is előfordulhat. Hétfőn sok napsütésre, fátyol felhő, száraz időre számíthatunk, délután pedig csökken a felhőzet. Kedden túlnyomóan napos idő várható, csapadék nem valószínű. A hőmérséklet hajnalban 0 és 12, délután 20 és 25 fok között várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenéket, csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Ennyi volt nagyjából a hétvége, pontosabban az utolsó 4 órája kezdődik, ehhez hoztam a legjobb zenéket, és már indítom is a sort. Szia, kezd! Ez a Chandelier!
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és hoztam egy olyan dalt, ami szó szerint felrázza a kedélyeket, felborítja az egész szobát, és lüktetést hoz az életünkbe, és akik néztek régen sorozatokat, és mondjuk benne volt a Kaliforniába jöttem is, hát azok találkoztak mind a két szereplőnkkel, DJ Jazzy Jeff és a The Fresh Prince, azaz Will Smith, jön a Boom Shake the Room!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan trió, akik egyenként is atomvilágsztárok voltak, és bármihez nyúltak, hát szerintem úgy nagyjából dobogóra, de inkább az első helyre jutottak. De amikor összeálltak, na akkor lettem kemény szerzemény belőle. Rihanna, Jay-Z és Chris Brown. Érkezik az Umbrella. Mostanában mondjuk hálaszéknek nem lesz rá szükség.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő hölgyemény megnyert egy tehetségkutatót, azt hiszem, hogy Angliában, Britain's Got Talent, vagy valami hasonló. Aztán utána az első dala, hát egyben a legnagyobb dobása is lett, főleg úgy, hogy kiegészült Flo Rida-val is, és a rossz fiúkról énekelt, mert ugye minden nőnek valamilyen szinten a rossz fiúk kellenek. Alexandra Burke, Bad Boys, Flo Rida-val kiegészülve, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, elnézést kérek előre is, mert ilyenkor 9 óra előtt már egy picit azért lightosabbat kéne játszani, kicsit megnyugodjunk, elsimuljanak az idegek, és a többi, és a többi, és a többi, de egyszerűen nekem nem megy, és ezért már hozom is a következőt, ami nem más, mint a Nightcrawlers és a Push the Feeling On. Mindenki ismeri, és legalább egyszer mindenki bulizott rá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fejlesztik az EÁFA rendszert. 9 éve nem talált legyőzőre, most pedig kikapott az ázsiai játékokon a legendás japán birkózó. Jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az EÁFA rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogy hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és min érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az ÁFA bevallás. A részletekről Linz Mayer Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetőjét kérdeztük.
2: Az EÁFA rendszernek az a célja, hogy segítse, támogassa, és mindenképp egyszerűsítse az adózóknak a terheit. Hogy ez még gördülékenyebben menjen, a NAV egy kérdőívet tett közzé, kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az EÁFA rendszer. 2000 vélemény beérkezett, ezek kiértékelése jelenleg is folyamatban van.
1: Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálata leégett Radostyáni Református templom és harangtorony újjáépítésére. A Borsodabaly Zemplén megyei település műemlék temploma tegnap vált a lángok martalékává. A tűzben megsemmisült a mellette álló 1762-ben épült 16 méter magas fa harangtorony is, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Kerékpáros rövid nadrágokkal védekeznek a leselkedő kamerák ellen az Oktoberfesten. A BBC szerint ingyen osztanak nadrágokat azoknak a nőknek, akik kipróbálják a müncheni sörfesztivál híres ördögkerekét. A forgó szerkezeten ugyanis könnyen fellibben a hagyományos bajorviselet, a Dirndl szoknyája. Az erről készült felvételek pedig sorra jelentek meg a közösségi médiában. Véget ért egy elképesztő sorozat. 155 győztes meccs után kapott ki a japán birkózó legenda Fujinomi Akari. Az olimpiai és kétszeres világbajnok 9 éve nem talált legyőzőre. Az ázsiai játékokon azonban az észak-koreai Son Il-sin tussal verte az 57 kilósok között. Észak felül fátyol felhőzet érkezik, így derült vagy fátyol felhős, csapadékmentes idő várható, gyenge marad a légmozgás, sőt sokfelé szélcsend lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 8 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet, míg a magasabban fekvő részeken, vízpartok közelében, nagyobb városokban ennél néhány fokkal enyhébb lesz az idő, akkor a reggeli órákban. Hétfőn derült vagy fátyol felhős, napos, száraz idő várható, a délutáni órákra csökken a fátyol felhőzet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Falvi Tomi vagyok. A Biki és 9 óra múlt pontosan 3 perccel, ami azt jelenti, hogy valamivel kevesebb, mint 3 óránk van hátra ebből a napból. Úgyhogy húzzunk bele, én azt mondom, nem is húzom az időt, jön Segi, ez a Hey Sexy Lady.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en.

Night Shift. Night Shift-tel az éjszakába. Minden délután 6-tól a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azért van pár egyszerű dal a világon, ilyen például a Barbra Streisand, vagy mondjuk a Héja az Outkast-től. Na meg a következő, ami nem más, mint a Baha Men és a Who Let the Dogs Out. Egy nagyon egyszerű dal, egy nagyon egyszerű ritmus, és nagyon egyszerű szöveg, viszont, ami nagyon fontos, egy nagyon jó refrém. Who Let the Dogs Out? Most itt a Best FM-en. Who Let the Dogs Out?

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a picture.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagyon sokáig azt gondoltuk, hogy a következő dalnak köze van a filmhez, de a szerzők elmondták, hogy egyáltalán semmi, nothing, nichts. Ennyi Deep Dish Flashdance érkezik most nálunk, és mindenki arra asszociált, hogy ez valamit tartalmaz, ugyebár a Flashdance című filmből, de nem. Viszont a zene nagyon jó, élvezzük, és indítom.

Indul a homlok mögött a gondok vett.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dal 2007-ben jelent meg, és a címe Britney Spears-től a Gimme More, a Blackout albumról, és rögtön megszületett vele az egyik legismertebb Britney mondat is, ami nem más, it's Britney bitch. Elnézést kérek mindenkitől, akinek ez mondjuk sértette a fülét, de hát ez van, a világ egyik leghíresebb mondata lett. Ennyi. Britney Spears, Gimme More, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a brit énekesnő tulajdonképpen egy komplett motivációs üzenetet csomagolt néhány percbe. Légy bátor, erős, bölcs, és állj készen arra, amit az élet eléd dob. Az kemény, viszont óriási nagy igazság, és nagyon jó a dal. Ez Desiree és a You Gotta Be.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Túl vagyunk a legszárazabb nyáron, több pénzt kaptak a gazdák, elkészült az ország innovációs és tudományos stratégiája. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket. Amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
1: Elkészült Magyarország innovációs és tudományos stratégiája. Ez rögzíti, hogy 3 év alatt 100 milliárd forintról 225 milliárd forintra emelik az alap- és innovációs kutatásra szánt állami támogatást, közölte a szakállamtitkár. Horváth Péter szerint a stratégia kulcseleme az oktatás, és a nyugati mintákat követve a nagy kihívásokra épül 3 kiemelt területtel: egészség, környezet és technológia. Több pénz jutott a gazdáknak az idei első fél évben. Az Agrárgazdasági Intézet összesítése szerint 666 milliárd forint agrár- és vidékfejlesztési támogatást fizettek ki, 63,7 milliárddal többet, mint egy évvel korábban. Az összeg kétharmadát a magyar költségvetés, harmadát uniós források fedezték. A támogatások 28%-a a szántóföldi növénytermesztéshez, több mint ötöde az állattenyésztéshez került. Az időjárási károk kompenzálására 45 milliárd forintot fizettek ki. A Pumi került a Magyar Nemzeti Bank legújabb emlékérméjére. Az Állatok Világnapján kibocsátott 5000 forint névértékű érme a Magyar Pásztor és Vadász Kutyákat bemutató sorozat 7. darabja. Száraz idővel kezdődik a hét éjszaka, ugyan éjszak felül fátyol felhők érkezhetnek, esőre azonban nem kell készülni. A szél is gyenge marad. Hajnalra többfelé erősen lehűl a levegő, a fagyzugos helyeken gyenge fagy is lehet. Hétfőn sok napsütés várható, délután pedig tovább csökken a fátyol felhőzet. Kedden is a napsütési lesz a főszerep, csapadék nem valószínű, reggel 0 és 12, délután 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét vagy éjszakát, kinek hogy tetszik, mindenkire rá van bízva. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem tetszik a zenei felhozatal, és remélem, hogy itt vagytok velem éjfélig. Most jön a Scissor Sisters, ez a I Don't Feel Like Dancing.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap. Don't have to leave.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és most jön a segítő jobb kéz azoknak, akik teljesen, de teljesen nem tudják, kit mikor kell felköszönteni névnapja alkalmából. Na, vágjunk is bele! Kérem szépen, holnap Aurél névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Attillákat, az Eteléket, a Flaminákat, a Palmirákat, a Pálmákat, a Tulipánokat, és még sorolhatnám, de ilyen név tutira nincsen nálunk. Na mindegy, egy a lényeg, mindenkinek boldog névnapot előre is, akinek van ilyen családtag vagy ismerős, az mindenféleképpen holnap reggel tegye a dolgát. Sophie B. Hawkins is teszi, ez a Right Beside You.

Best FM a legjobb zenék. Nagyon ritkán fordul az elő, hölgyeim és uraim, hogy egy dalt ugyanannak az előadónak egy másik dal dobja le a trónról. Viszont az Outkast-tel ez megtörtént. Én tényleg nem értem. Egyszerűen nem tudom, hogy az Outkast-et miért szerették ennyien, de elfogadom. A Héjá volt az első, utána jött a The Way You Move, és ez puff, lerúgta a Héját. Ennyi, jön most itt nálunk is a Best FM-en.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Mr. Bombastic, we are the bombastic, romantic, fantastic lover.

the road. Romantic, tell me fantastic. Touch me on the box, she says Mr. Boom. What you say, girl? Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az a zenekar, vagy banda, vagy nevezzük bárminek, akik egyszerűen addig voltak jók, amíg volt női tagjuk, és pont kész. És kik ők? Hát persze, hogy a Black Eyed Peas. Ez a Meet Me Halfway.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Molnár Ferenc Karamell után érkezem most a Savage Garden. Az a Savage Garden, ami eléggé megosztó volt. Volt, aki nagyon szerette, volt, aki nem, és én megmondom őszintén, hogy a második kategóriába tartoztam. Viszont ezt a dalt én is nagyon szeretem. Jön az I Want You.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap éjszakát. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és hát elmúlt 11 óra, ami azt jelenti, hogy nagyon vadul húzunk a karácsony meg a tél felé, és ennek én annyira nem örülök. Na mindegy, nem menjünk bele. Jön Robbie Williams és a Rock DJ.
1: Ez a Night Shift a Best

0: vagytok a péter.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is tetszett, de így még rajag. Hello Júlia, elhagyott a Rómeó, lehetek a labda, hogyha te leszel a Ronaldo.

piątek. Hello, jest się co, you are a beautiful. Look at my book, ott még kilép szabudjipól. Rám lőtt kupidó és a dumám nem oltás. Hello, Cloutier, a legdurvább dekoltás.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék. What guys talk about, you know, the finer things in life.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nézzük, hogy milyen időjárást hoz nekünk a holnapi nap, és már bele is vágok. Reggel 6 fokra ébredünk, mindenki nyugodja meg. Volt olyan, amikor mínusz 8,6 fok volt ebben az időszakban. Na, ennyit erről. És kérem szépen, 23 fok lesz napközben, az nem rossz, viszont lesz egy kis felhő az égen, de legalább nem lesz eső, nincs csapadék. És ez jó, ez maradjon így, és akkor én teljesen boldog vagyok, még szerintem még sokan vagyunk így vele. Na meg Whitney Houstonnal is, hiszen jön az I'm Every Woman, és ez egy nagyon jó dal. Ennyi.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most az az úriember, aki párját ritkítja. Hogy miért mondom ezt? Mert nagyon kevesen vannak, akik saját maguknak írják a dalszöveget, viszont Nio így volt vele. Pontosabban ő még azelőtt dalszövegíró volt, hogy egyáltalán befutott volna, mint zenész. Viszont most jön a debütáló dala, ami nem más, mint a Sexy Love. Most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. A lényeg ezeket megkeresni, ezeket lecsekkolni, végiggörgetni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni, tessék. Nagyon szépen köszönjük előre is Mark Ronson és Amy Winehouse-on a folytatásban. Ez a Valerie.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára, és ilyenkor azt szoktam mondani, hogy egy hét múlva találkozunk, hát de most nem, hiszen holnap is én jövök, úgyhogy mindenkinek jó pihenést, jó éjszakát, szép álmokat, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, holnap este 8-kor találkozunk, addig is, ciao ciao, és persze, ciao!

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi. Kollányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Hiányoztál, semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

és a régi nyár. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.